0: 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
1: Az időjárásról.
0: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszatérítés.

0: visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele két éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
0: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita.

0: külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában, a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorú fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
1: Az időjárásról.
0: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet szombaton a hajnali 10-17 fok után. Napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és én is maradok a következő két órában, ami alatt én a kérdéseimre várom a válaszokat, pontosabban egy kérdésre. A mai témánk: mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? És hát nem először foglalkozunk ezzel a témával, szóval emiatt vannak bent maradt üzeneteink, de persze várjuk az újakat is. Írhatnak a 0630 592 9252-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailezhetnek a kívánságkukat@cegledradio.hu-ra, de Facebookon is, facebook.com/cegledradio. Várom a válaszokat, úgyhogy akinek szimpi ez a téma, és van mit leírnia, az nyugodtan küldje el nekünk, én pedig majd igyekszem beolvasni. Az előző adás alatt beérkezett üzenetekkel kezdünk, és hát nem is várunk tovább. Már is itt az első üzenet, amit e-mailben kaptunk meg. Nem nagy kirándulás, Soltvad kert irányából tartottam sok évvel ezelőtt Szekszárdra, iszonyatosan sűrű esőben. Valahol Császártöltés és Nemesnád udvar között jártam egy ilyen iszonyatosan gírbe-gurba lankás úton. A nyomvájúban, mintha egy patak lett volna, úgy ömlött a víz, eléggé félelmetes volt. Leggyorsabb ablaktörlő mellett is alig lehetett kilátni, max. Ilyen 40-nel zötyögtem. Na most akkor ezt én teszem hozzá a felolvasó, hogy ezek szerint autóval haladtál, szóval nem valódi ösvényen voltál túrázni, hanem autóval haladtál. Folytatom az üzenetet. Egyszer csak érzem, hogy az autó két kereke elengedte a valóság talaját, és a gépállat kitnek hiszi magát, hogy majd két keréken fog innentől menni. Halvány lila gőzöm nincs, hogy ez hogyan történhetett. Valami iszonyatosan ráfeszültem, halálra rémültem, és már láttam magam a hullazságban, de valahogy sikerült visszarakni négy kerékre a Skodát, ami ettől megcsúszott, és csinált egy kb. 150-160 fokos fordulatot az úton. Én nem tudom, mekkora sokkot kaphattam, de emlékszem, hogy a körmeim örök nyomot hagytak a kormányban, arra is, hogy remegek és hány ingerem van, meg hogy fehérebb vagyok, mint az autó, amikor belenéztem a visszapillantóba. Na, ezt égi jelnek vettem, hogy nekem semmi, de semmi keresnivalom nincs Szekszárdon, szóval visszaindultam haza. Írja nekünk Marci, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Hát igen, nem csak túraútvonalon történhetnek ijesztő dolgok, tulajdonképpen ez is egy kirándulós élmény, ami ijesztő lehetett, és hogyha ilyen önnek is van, akkor nyugodtan küldj el. Szintén bennmaradt üzenet: amikor gipszelt karral a szakadék széléről visszamásztam egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, nehogy visszacsúsztak, írja nekünk Attila. Gipszelt karral, szóval, de miért mászol le egy szakadékba gipszelt karral? Ez a kérdés merül föl nekem. Nem tűnik igazán átgondoltnak. Főleg akkor, mikor rájön az ember, hogy nincs lefelé tovább út, úgyhogy vissza kell mászni. Hát igen, szóval ezekkel óvatosan, ne csináljunk hülyeségeket. Erről szólt az előző adás is, és valószínűleg a mostani is erről fog szólni, hogy kerüljünk el minden olyan helyzetet, ami esetleg veszélyes. De hogy milyen történetek vannak még a kedves hallgatóink zsebében vagy tarsójában, az hamarosan kiderül. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, még benn maradt üzenetekkel és újakkal is. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye?
1: Ceglét Rádió.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Jöhet mindenféle, ugye az előző adásból azokat szedtük össze, hogy elfogyhat az élelem, elfogyhat a víz, ez szokott probléma lenni, illetve az esetleges támadások, mint kiderült, nem csak állatoktól lehet megijedni, hanem emberek is lehetnek ijesztőek, ez az elmúlt adásból világosan látszott. És eltévedhetünk hosszabb időre, besötétedhet, a látási viszonyok megromlanak, vihar vagy köd miatt, rengeteg veszély leselkedik ránk kiránduláskor tulajdonképpen, úgyhogy szedjük össze azokat, hogy a ceglédi és környékbeli hallgatókkal mik történtek, de még mindig a bent maradt üzenetekkel megyünk tovább, hogyha ön is küldene újat, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, hogyha e-mailt küldene. Csehországban az erdő közepén, a hegyekben sógorom úgy döntött, hogy ő itt most gombászni akar. Félrehúzottunk, ő ki is ugrott, és elindult az erdőbe a hegyoldalon. Én addig szépen kiszálltam, és ettem a kis szendvicsemet, amikor ilyen nyávogáshoz hasonló röfögő hangot hallottam, nem tudom leírni jobban. Nem hallottam sosem még olyat, viszont lassacskán közeledett a hang. Sógorom visszaért, kérdezem tőle, hogy Szeri, te ez mi? Á, biztos csak őzike. Ahogy beültünk, egy rohadt nagy medvét láttunk a fák között, utána meg fél órát autóztunk, mire megmertem szólalni, rendesen betojtam. Bocsánat, hogy elakadtam az olvasás közben, csak néhány szót cenzúráznom kellett élőben, szóval igen, rohadt nagy medvét láttak, és utána gyorsan elhajtottak a helyszínről. Hát igen, ilyenkor sok hatás alá kerül az ember, és még akkor sem, hogyha biztonságban van, tud megszólalni feltétlenül. Igen, az említett állatok azok mindig ijesztőek lehetnek, de volt olyan üzenet küldünk az első adásban, akit egy fácán is meg tudott ijeszteni úgy, hogy a hirtelen lapul a semmiből, előugrik és menekül, és az ember a szívbajt hozza, úgyhogy ilyenek is vannak. Következő üzenetünk. Ez a sztori nem velünk történt túrázás közben, hanem az eltévedt túrázókkal kapcsolatos. Erdő szélére költöztünk, és még nincs végigkerítve az udvar, mert több ezer négyzetméter, de a végéről bőven látszik lefelé, hogy itt egy ház, kocsik kipakolva a kertbe, biztosan élnek itt. Most télen több olyan alkalom volt, hogy home office-ban ültem itthon, jelzett a kamera, nézek ki, és eltévedt túrázók többnyire kutyával jönnek le a házhoz, és próbálnak nem feltűnően kijutni a kapun. Ez egészen pontosan most 6 alkalommal fordult elő, volt akinek le sem esett, hogy ez egy lakóház udvara, volt aki a lábnyomokat követte. És igen, hát minél több a lábnyom, annál több túrázó fog igazából abba az irányba menni, ami a ti házatok. Ezt egyébként Danitól kaptuk ezt az üzenetet, és köszönjük szépen. Hát ilyen is van, igen, hogyha közel vagyunk egy túraútvonalhoz, vagy egy erdőhöz, vagy hát vagy valami népszerű látványossághoz, akkor bizony ez megtörténhet, és ezek szerint veletek is megtörtént. Minden esetre talán lehet, hogy érdemes elkeríteni azt a részt, hogyha nem akarjátok, hogy váratlan látogatóitok legyenek. Minden esetre az megnyugtató szerintem a túrázóknak is, hogy van ott egy ház, ahova azért segítséget folyamathatnak, hogyha nagyon eltévedtek volna. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hamarosan megyünk is tovább, néhány zene múlva, tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a mai kérdésünk, és persze senkinek a kedvét nem akarjuk elvenni a kirándulástól, de azért az, hogyha felkészülünk néhány dologra, aztán nem baj, úgyhogy hát ebben segít ez a műsor, szóval senki ne rémüljön meg a következő eset hallatán sem. Mecsekben, ösvényekről letérve eljutottunk egy nagy, nedves völgybe, ahol előttünk kb. 7 méterre elsétált egy vaddisznó család, elől-hátul nagy, köztük szép sorban a kicsik. Igazából kb. Egy fél másodpercig láttam őket, mert egyből a barátaimnak mutattam némán, hogy álljunk meg és maradjunk csöndben. Aztán úgy kanyarodtak be, hogy a megtett út irányába mentek, szóval muszáj volt előre haladni, amerre viszont mindenhol teljesen istálószag volt. Ilyen intenzív állatszagot azóta sem éreztem erdőben. Minden tele sárral és nyomokkal, utána pedig egy elég sűrű bozótoson kellett átvágni a másik oldalon. Hangosan tapsolva, énekelve, én személy szerint kicsit remegve mentünk, így egy jó fél órát, mire kijutottunk a nagyon lenyűgöző kiszögellésre, kicsit Gondor vibe-okkal, 250 fokos panorámával, szóval megérte a szívroham. Írja nekünk Dominik, köszönjük szépen, és hát igen, egy vaddisznó családdal szembe találkozni, az pont olyan, amivel hát nem akarna az ember. De köszönjük, hogy megosztottad az élményt, és igen, túl lehet élni ezt a helyzetet is. Azt már múlt adásban elmeséltem, hogy nekünk dobogókönél, meg a rámszakadéknál olyan technikánk volt, és ezt javaslom mindenkinek megtanulásra, hogy mondjuk heten voltunk, és mindenkinek volt egy sorszáma, 1-től 7-ig nyilvánvalóan, és mikor ellenőriznünk kellett, hogy megvan-e mindenki, akkor az egyes felkiáltott, hogy 1, a kettes, hogy 2, és így végigmentünk 7-ig, és mikor mindenki száma elhangzott, akkor meg lehetett nyugodni, hogy mind meg vagyunk. Ezt nyilván nagyobb csoportnál még jobb kivitelezni, de tök hasznos dolog, és akkor is, hogyha esetleg besötétedik, vagy leszáll valamilyen köd, mert erre is volt példa a mi kis életünkben, akkor meg tudunk bizonyosodni arról, hogy minden tag megvan. Következő üzenetünk, nem tudom, hogy kirándulásnak fogható-e fel, de iskolából mentem haza 14-15 évesen, amikor az útszérére lehúzódott egy furgon, a pasi meg megkérdezte, hogy merre van az Akác utca. A szüleim nagyon kicsi korom óta mondták, hogy nem állunk szóba idegenekkel, el is kapott egy rossz érzés, de úgy voltam vele, hogy amíg nem megyek közel, nem lehet baj, segíteni pedig kell. Abban a pillanatban, hogy válaszra nyitottam a számat, láttam, hogy a keze az öle felett gyorsan jár és fura hangokat hallok. Ahogy újra az arcára néztem, elmebeteg módon vigyorgott, szóval válasz nélkül futni kezdtem. Hál' Istennek az ijegységen kívül nem lett semmi bajom. Ezt Boglárkától kaptuk, és hát tulajdonképpen azért ez elég ijesztő helyzet volt, és voltak az előző adásban olyan üzeneteink vagy válaszaink is, amelyben kiderült, hogy hát valaki, egy beteg aberrált ember az erdő egyedül járja, és hát hogyha szembe találkozik valakivel, akár követni kezdi, vagy mutogatja magát, vagy ilyesmi, szóval erre is kifejezetten figyelni kell. Én nem annyira javaslom az egyedül kirándulást, főleg hölgyeknek. Még egy rövid üzenet belefér ebbe a blogba. Sétáltunk a kislányommal egy patak mentén, és a szürdök mögött egy lövést hallottam, elég para volt. Hát igen, azt elhiszem, hogy para volt, én sem szeretnék lövést hallani semmilyen szituációban, nem vagy egy erdő mellett, úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, ha van további ijesztő kirándulós élménye, küldj el a 0630-5925925-re, vagy a kívánság@cegdedradio.hu-ra, mert hogy a mai napon tervezem befejezni ezt, lezárni ezt a témát, úgyhogy, hogyha van ilyene, akkor ne késlekedjen, és ha van kedve is, akkor küldj el nekünk. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 0635 925 925, vagy kívánságkukac@ceglédradio.hu, ezek a Cegléd hangja elérhetőségei, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Emese már új üzenet küldő, már a mai kérdésre válaszolt, ezért fel is olvasom az üzenetét. Télen a Mátrában a kékesre felfelé kaptatva egyszer csak megmozdult tőlem 2 méterre valami. Egy kifejezetten jó kiállású vaddisznó úriember ment, hál' Istennek, a tőlem ellenkező irányba, én meg egy szép kis sikoltással jeleztem neki nem tetszésemet. Azelőtt pedig a Pilisben májusban néhány kis vaddisznó ment el előttem, és a barátom előtt csörtetve, de valahogy a mamát szerencsére nem láttuk meg. Hát az tényleg szerencse, olyankor mindig azért kicsivel nagyobb a veszélyérzet, hogyha van egy felnőtt is. Következő üzenetünk: egyedül a budakeszi vadasparkban voltam, és gondoltam, milyen jó lesz csak úgy torony iránt elindulni, sétálni kicsit. Nem volt még GPS-es telefon, a térkép meg annyit ért, mint halottnak a csók, mert a turista jelzések le voltak kopva. Telkiig sikerült elgyalogolnom az erdőben, de akkor már tényleg kicsit féltem. Egész nap egyedül bókláztam, a szendvics meg a víz már régen elfogyott, és ment le a nap. Ez volt a szerencsém, mert estére már lehetett hallani és messzeről látni, ha valaki reflektorral ment az úton, így volt irányzék. Már sötétben értem telkire, onnan meg vissza stoppal a kocsihoz, de mégis olyan csodálatos helyeket láttam, hogy megérte. A legparább egy fenyőerdős rész volt, ami nappal is tök sötét volt, semmi ajnövényzet, csak a csend meg a félhomály. A végén már komolyan izgultam, hogy onnan nincs kiút. Hát igen, itt felmerül az is, hogy nem annyira ismerted a környéket, szóval az eltévedés is benne volt, elfogyott a víz és az élelem, és rád is sötétedett. Szerencsé, hogy állatok nem jöttek, úgyhogy minden esetre szerencsésen alakult, bár azt mondod, hogy megérte, de azért volt benned némi para, úgyhogy mindenki csak óvatosan induljon kirándulni. Elég sokat kirándultam már életemben, soha semmi para nem történt, ezt Zsófitól kaptuk, és ez tök jó, legyen is mindenkivel ez ugyanígy, de azért nem árt felkészülni a rossz dolgokra, köszönjük azért az üzenetet. Kempingezésnél már többedik éjszaka is furcsa brummogást hallottam, de már nagyon közelről. Felkaptam egy jó nagy botot éjszaka, és marra sötét volt, alig láttam valamit, őt sem láttam, és mentálisan próbáltam felkészülni a mindent eldöntő összecsapásra a medvével, idézőjelbe tette a kedves hallgató. Még egy utolsó ötletem volt, mi lenne, ha megpróbálnék morogni, mint egy nagy kutya. Én se látom őt, ő se lát engem, hát ha bedőlnek és elhúz a búzsba. Nem medve volt, csak egy vaddisznó. Nyilván a csorda vezére, először egy ilyet röffenést hallottam, utána röfögést, visítást, meg ágak ropogását, majdnem minden irányból. A vaddisznó az egész csordájával együtt úgy látszik megijedt tőlem, és mind a kb. 20-an menekültek előlem, írja nekünk Gergő. Hát azért ez nem sokon múlt, mondjuk úgy, de jó volt az ötlet, és szerencséd volt. Ez elég ijesztő lehetett, beláttam. És hogyha önnek is volt ilyen ijesztő élménye, a következő órában is ezzel foglalkozik a Cegléd hangja. Küldje el nekünk, ha van kedve, 0630 5 9 2 5 9 2 5, csak mint az FM sávunknak a 92.5-je. A lényeg az, hogy küldje el, hogyha van kedve, mi meg majd várjuk, és szeretettel beolvasom a következő órában, ami néhány zene és a hírek után itt is van.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedű Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kac Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz.

0: Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai adásban a legijesztőbb kirándulós élményekkel foglalkozunk, már nem először, de a bent maradt üzeneteket, a korábbi adás alatt bent maradt üzeneteket már kipipáltuk, de szerencsére jöttek újak, és ezekkel megyünk tovább. Már is itt van Anett üzenete. Ha ön is küldene nekünk, akkor a 0635-925-925-ös SMS számon ezt megteheti, de írhat a kívánság@ceglitradio.hu címre is, hogyha e-mailben szeretne fogalmazni, ott kicsit hosszabban is lehet. Na jó, gyerekkoromban a nyári táborokban, mikor bátorságpróba volt és egyedül végig kellett menni az erdőben egy ösvényen éjszaka, és Margó néni tördelte a bokorban az ágakat, Kati néni meg a susnyátban szotyizott, elég para volt, ja nem. Igazából lehet, hogy ott edződtem meg, minden nyáron egy hét kirándulás reggeltől estig és bátorságpróba a végén. Innen is köszönöm a szuper élményeket, amelyeket szereztem, és egész életemre megszerettem a kirándulást, túrázást, múzeumokat, városnézéseket, és nem nagyon van olyan része az országnak, amit ne jártam volna be. Anett üzenetét olvastam tehát, és ez tök jó, hogy így sikerült veled megszerettetni. Emlékszem, hogy nekünk is voltak bátorságpróbáink, és igazából tényleg szürkületkor mentünk, gyakorlatilag mindenhol, ahol el lehetett volna tévedni, egy tanár vagy egy segítő elbújt a bokrok között, és tulajdonképpen, hogyha rossz felé ment volna az ember, akkor segített neki, de inkább ijesztő volt, mert én tudtam az utat, de nem tudtam, hogy pontosan hol vannak elbújva ezek az emberek, úgyhogy amikor érzed, hogy van ott valami a közelben, az úgy parával töltél az embert, és meg tud ijedni egy kicsit. Nézzük a következő üzenetet. Tájföldön egy másfél méter hosszú nagy gyík elrohant mellettünk az ösvényen, ugyanitt valami útszéli növényen nézegettünk valami növénygyümölcsét, amin futkároztak ilyen nagy hangyák, és ahogy például a kezemmel közelítettem, megálltak, és a csápjaikat fenyegetően felém emelték. Nem tudom, mi lehetett, de tuti valami mérges hangyafaj, nem nyúltunk hozzájuk végül, és ez talán jobb is így. Ezt az üzenetet egyébként Kristóftól kaptuk, és ezt is köszönjük szépen. Nézzünk még egyet, nekem a legparább az volt, mikor egy túrázás során egy völgyben vitt az ösvény, és a hegyoldalon minden előzmény nélkül kidőlt egy fa. Már ez is baromi ijesztő volt, és nagyon hangos, ráadásul legörgetett pár nagyobb követ, kisebb sziklát maga mellől, amik gurultak felénk. Egyik se ért el hozzánk, de én teljesen egy Végső állomás filmben éreztem magam. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, a Végső állomás filmekben van az, hogyha valakit a halál kinéz magának, idézőjelesen kinéz magának, akkor előbb-utóbb valamilyen baleset utol fogja érni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rajta vagyunk ezen a listán, akkor lehet, hogy egy baleset elkerülünk, de akkor érkezni fog egy következő, és a szereplők próbálnak erre figyelni és elkerülni minden egyes bárhonnan érkező veszélyt. Itt is ilyesmi lehetett, hogy először kidől egy fa, aztán elkezdenek gurulni a sziklák, és igen, hát én is megijedtem volna, ez biztos, de ilyen esettel még nem találkoztunk már, mint hogy fa kidőléssel, de persze ez is teljesen jogos félelem, meg hát hogyha kimászunk olyan helyekre, ami veszélyes, és onnan lezúghatunk, vagy esetleg a sziklák a lábunk alatt nem tartanak olyan jól, szóval van rengeteg lehetőség arra, hogy az ember veszélybe kerüljön, úgyhogy mindenki csak óvatosan kiránduljon. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert hogy van még válaszunk bőven, úgyhogy néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Úgyhogy, ha ismerős, akkor ne ijedjenek meg, most teljesen új válaszok következnek, és igyekszünk a mai napon lezárni ezt a témát, meglátjuk, hány üzenet érkezik. Már is itt van Viktória e-mailje, egy kicsit hosszabb, és nagyon sok német szó lesz benne, de majd igyekszek nagyon-nagyon jól kiejteni valamit, vagy hát megteszek minden tőlem telhetőt. Na de az üzenet. Vagy 6 éve voltam, a közelben, Ausztriában dolgoztam, eljött meglátogatni egy fiú, ki is jelölte a randi helyszínét, felütötte a Google-t és megnézte, mi van a környéken, el is mentünk Burg Hohenwerfbe, ha minden igaz. De vagy egy óráig gyalogoltunk fel a várba, erdős ösvényen alattunk szakadékkal, amikor már azt hitted ott vagy, a nagy lópikulát, a főbb odavezető, kivezető, kikövezett út szinte háromszor meredekebb volt, mint a mozgó lépcső, ám nem tudom elmondani, iszonyatos félelmetes volt. Annyira ki voltam nyáron tikkadva, hogy még inni sem tudtam megállni, mert féltem, hogy visszacsúszok, és egy korlát sem volt. A srác meg nem gyújtotta a karját, egyszer sem. Lefelé úgy szintén szenvedtem, nem akartam magamat gyengének mutatni, mert láttam, az idősebbek is bírják, de soha többet az életemben nem tenném meg, hogy engem odarángosson még egyszer valaki. Még jó, hogy nem tudtam, mi vár rám. Anyámnak sem mertem elmondani, mert ha azt mondom neki, hogy megcsípett egy szúnyog, már parázik. A másik, egy másik fiúval volt randim Németországban, rávett a Rodelbahnra, odafel egy személyes nyitott lifttel kellett menni, én, aki tériszonyos, borzalmas volt, próbáltam élvezni, de nem mondom, hogy nem fordult fel a belem, ő sem mondott semmit, hogy hova megyünk, itt szintén nyáron papucsban mentem, még jó, hogy nem esett le a lábamról a mélybe, elég baleset veszélyes volt, azt mondja, mikor felértünk, rodellezzünk külön, ember irányítani nem tudom, fel kell venni a sebességet a kanyarban, így ültünk ketten, én elől, ő a hátam mögött irányított, anyám persze erről sem tud, hát ha csak nem most az adásban megtudja. Minden esetre ezek is érdekes kalandok, és igen, az is nagyon fontos, hogy megfelelő ruhát választunk a kiránduláshoz, mert egy mondjuk lapos talpú cipő egy hegyoldalban nem biztos, hogy segítség, vagy egy papucs, ami lecsúszhat a lábról, úgyhogy erre is fel kell készülni, igen. Köszönjük szépen az élményeidet, hát volt itt ebben minden, és hát örülünk, hogy jól vagy, és maradj is így. Ami nekem eszembe jutott közben viszont, hogy egyszer baráti körrel Dévavárát másztuk meg, hát akkor még bőven súlyosabb voltam, akkor bőven 100 kiló felett lehettem, és én nagy túrás vagyok egyébként, és kitaláltuk, hogy oda fölmegyünk, és hát oda olyan meredek ösvény vezet. A többi vékony barátom, mint a gazella, vagy mint egy őzgida, pattogtak fel a sziklákon, én meg már az út felénél éreztem, hogy ez nekem rohadt sok. De mentünk, és végül is megérte fölmenni, nagyon szép látvány volt, de az jutott eszembe, mikor így tényleg éreztem, hogy ha megállok, az is rossz, mert nem fogok tudni újra elindulni, meg hogyha nem állok meg, az is rossz, mert már nagyon fáradt vagyok, de végül is megcsináltuk, és jól leizzadtam, arra még emlékszek külön. Kedves hallgatók, most ez az egy üzenet fér bele ebbe a blogba, de hamarosan megyünk tovább, mert még van kettő, amikor jövök, úgyhogy tartsanak velünk, most zenék.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: we could have
1: told. Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorú fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
1: Az időjárásról.
2: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: Ceglin Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Folytatjuk a legijesztőbb kirándulós élményeket itt a Ceglét hangjában, jöjjenek a történetek. Tavaly nyáron a Velebidben voltam túrázni, vittem magammal 4,5 liter vizet, nem lett elég. A visszaúton többször meg kellett állnom hűlni, mert már szédelegtem, amikor visszaértem az autóhoz. Volt benne egy másfeles víz, 1 litert lerántottam belőle, utána szinte rögtön elkezdtem izzadni. Korábban is volt több hasonló hosszúságú túrám ennyi vízzel, csak ott volt kocsma, turista háza közelben, útközben, ahol lehetett folyadékot pótolni, na itt nem volt. Vissza fogok még oda menni, de egy másik évszakban, nem nyáron, és jóval több vízzel. Hát igen, ez így azt hiszem, hogy csak így logikus. Robert üzenetét olvastam fel egyébként, és igen, mindenki gondoskodjon a megfelelő ellátmányról kirándulás előtt, még ha a túra elején nehéz is egy kicsit a táska esetleg. Régen még bőven az okostelefonok előtt fel akartunk menni a Normafához Budán, meg a kilátóba kirándulni. Apám kitett minket kocsival, hogy menjünk előre, és a kilátóhoz felvezető út aljánál várjuk meg, ő feljön oda autóval. Igen ám, de ha nem a Normafa felől akart feljönni az ember, hanem a másik irányból, akkor onnan nem lehetett behajtani. Szóval addig vártunk, hiába, míg besötétedett, és a buta mobiltelefonunkban nem volt még zseblámpa funkció, tehát korom sötétben botorkáltunk vissza a Normafától lévő buszvégállomáshoz, hogy valahogyan hazajussunk. Az út akkoriban még nem volt kivilágítva sem. Igen, hát ki gondolná, hogy egy budai kirándulás is ilyen kalandokba tud fulladni, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki meglett a történet végén. Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Van még egy üzenetünk, szerencsére nem az én élményem lett, de megosztom. Egyik ismerősöm egy őszi napon eltűnt, se szó, se beszéd. Sokáig keresték, a rendőrség honlapján is fent volt hónapokig, de nem lett meg. Végül a tavaszi túraszezon előtt találták meg az erdőben, legalábbis ami maradt belőle. Hogy én hogy kapcsolódik ide? Az egyik kedvenc túraútvonalam, rengeteget járok arra, akár én is megtalálhattam volna, sőt, akár én is lehettem volna, aki eltűnik, írja nekünk István. Hát ez egy szomorú történet, és innen is részt vettem a családnak, nem lehetett egyszerű, és tényleg az talán a legrosszabb, mikor valaki eltűnik, hiszen nincs biztos információnk se arról, hogy él, se arról, hogy esetleg nem él, és már a megnyugvás is olyan egy bizonyos idő után, hogy legalább el tudja engedni az ember, nem reménykedik tovább, hogy valahonnan még előkerülhet. Úgyhogy ezért is mindenki csak nagyon okosan túrázzon, ha lehetne egyedül, és ezekre, amiket a műsorban elhangoztak, hogy legyen nálunk élelem, legyen nálunk víz, legyünk tisztában a túraútvonallal, ne legyünk egyedül, tudjunk valamilyen módon segítséget kérni, ha kell, és legyünk felkészülve arra is, hogy egy ember vagy egy állat is ránk támadhat, nem árt, hogyha valamilyen eszközzel, valamilyen szinten meg tudjuk védeni magunkat, szóval nagyon-nagyon okosan fel kell készülni a túra előtt, és tényleg azt tudom javasolni, hogy senki ne induljon el egyedül, hogyha teheti. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, van még két üzenet a tarsolyban, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak, és hamarosan zárjuk ezt a témát. Néhány zene múlva jövünk.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez a Ceglét hangja, és annak is a legvége, kedves hallgatók, lassan az üzenetek és a műsor végére érünk. Kettő üzenet maradt még a tarsolyomban, ezeket mindjárt felolvasom, és utána pedig búcsúzunk mára, de ne aggódjanak, holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen új témával. Nem az én sztorim, hanem a bátyámé. El voltak a haverjaival a Gulyadombon, ücsörögnek, bulizgattak a bozótos mellett, egyszer csak feltámadt a szél, és valami baromi büdös szagot sodort oda a szellő. Másnap az erdészek szedtek le egy fickót az egyik fáról, aki már 3-4 napja lógott az egyik ágon. Sajátnál meg én voltam a para oka, ha jól emlékszem, az egyik barátnőm dobott, és kicsit rosszul viseltem, felmarkoltam otthon egy pár doboz sört, majd felmentem az egyik közeli dombra. Letettem magam egy bokor mellé, és ahogy voltam, nekiálltam vedelni és pityeregni. Berúgni nem sikerült, de elbóbiskoltam a bokor alatt, úgyhogy mire felkeltem, besötétedett. Kora tavasz volt, szóval a hűvös kicsit felélénkített, és így gondoltam, hazamegyek. Battyogok lefelé a dombon a rahat sötét miatt, viszont benéztem, hol van az ösvény, és valami nagy kövön elbotlottam, és elkezdtem legurulni a dombon. Na már most egy társaság vagy család szintén arra járt, csak az ösvényen, és egyszer csak annyit vettek észre a sötétben, hogy valaki eszeveszett sikítás és szitkozódás közepette szánkázik át előttük. Nagy bajom nem lett, pár helyen lenyúztam a fejemet, de szerintem a társaság jobban megijedt, mert gyanúsan, gyorsan lerohantak a dombról. Írja nekünk Marci, és hát igen, ilyenkor majd mi a jó cselekedet? Segíteni annak a szerencsétlennek, vagy hát lehet azt gondolták, hogy valami félőrült, aki nem tudom, csak feltűnősködni próbál. Minden esetre ők nem segítettek, szerencsére nem is kellett, mert nem lett nagy bajod, de azért ilyenkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mi is történt. Bár hogyha meg kisgyerekek vannak, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Na mindegy, nem tudom. Az első történet viszont, hogy ott fölakasztotta magát talán az úri ember, és pár napig ott volt a túraútvonal környékén. Hát ez is nagyon durva, ilyenről sem hallottam még, de ezek szerint ez is megtörténhet. Egyébként a legijesztőbb kirándulós élményeket vártuk a mai adásban, és már is rátérünk az utolsó üzenetünkre. Kék túra, bakonyi szakasz, éppen valami tájfutó, tájékozódás vagy valami ilyesféle verseny lehetett, ami keresztezte az utunkat, mert emberek futottak mindenfelé, nem csak az ösvényen, hanem keresztül kasul mindenen is, ahogy bandokultunk az ösvény két oldalán, kb. Combig érő bokros ajnövényzet, bár ősz volt, így már sárgultak a levelek, emberek szaladgálnak össze-vissza, egyszer csak ahogy kanyarodott az ösvény a bokorból szemből, kb. 8-10 méterről egy csapat vaddisznó bukkant elő, volt is megdöbbenés, most mi lesz, de az volt a szerencsénk, hogy volt köztünk egy árok, ennek mentén ment tovább az út, ezért kanyarodott, így ők jobbra mentek tovább, mi meg balra folytattuk utunkat, gondolom menekültek a versenyzők elől és a gyors utat keresték, amúgy támadó disznónak nem hinném, hogy az ágas bogas pár méteres árok nagy gond lett volna, azóta sem értem, hogy lehet az erdő közepén ilyet rendezni, illetve hogy úszták meg a versenyzők, hiszen mi több disznót is láttunk, bár azokat már mind távolabb szerencsére. Hát egyrésztről tájékozódási versenyt azt csak erdőben tudnak rendezni, hiszen ez az egyik lényege. De igen, hát ez kiszámíthatatlan, hogy ott lesz-e állat. De úgy látszik, hogy mégiscsak azért ők lettek megzavarva, és szerencsére menekültek, nem pedig támadtak. Úgyhogy igen, hát ez is egy érdekes kaland, és ilyenbe belefutni, ha értik a poént, akkor át az sem szerencsés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, ez volt a kirándulós adása a Ceglét hangjának, és ezzel a témát le is zártuk, holnap egy egészen új témával jövünk, én pedig Vörös Nandi búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Adott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást a mikrofonnál, most már Süveges András, így lesz ez este hatig kisebb-nagyobb megszakításokkal, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét, azonnal megmutatom. Reggeli műszakot a Hurts Wonderful Life című közös ismerősével, nyitom pontosabban ennek a muzsikának egy remixével, melyet Purple Disco Machine hozott össze. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek az újraindításkor, egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Non-Profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződéstől tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta: Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
1: Az időjárásról.
2: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, meg zseniális hosszú hétvégét. Süveges András vagyok, a műsorvezető. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, és persze a csillagok üzeneteivel. Így áll össze a jó reggelt Ceglét. Tartsanak tehát velem!
1: Jó reggelt Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lady a kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát pünkösd vasárnap igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünköst hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-től.
1: FM 92.

0: Itt a 92-től a Cegléd Rádióban most folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, az önök kedvenceivel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek az újraindításkor, egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Non-Profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződéstől tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta: Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
1: Az időjárásról.
2: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal dalokkal a Jó reggelt Ceglédet. Nem sokára pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Bounce and Die, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállalkozunk.

0: Részletek finnmagzag.hu.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gírosz.
2: Pont egy gírosz?
1: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvtyi vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdon rész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információ a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére. Derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
0: Az időjárásról.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg egy parádés hosszú hétvégét. A mikrofonnál Süveges András, már is folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, és megnézzük, mi történt celeb barátainkkal. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A nagy ő műsora ugyan boldog befejezéssel zárult, 80 nappal később azonban zátonyra futott a színész és a fitness versenyző kapcsolata. Stól Andrásnak viszont nincs oka szomorkodni, az elismert jósnő most elárulta, mit lát a műsorvezető jövőjében. Hát ezek szerint akkor Stól Andrásnak nem kell fizetnie a jósnőért, elmondja ezt újságon keresztül is, bármint azokat a történéseket, melyek várnak vagy várhatnak Stól Andrásra. Ugye legutóbb például a párkapcsolatával foglalkozott Stól András. A jósnő. Na mindegy, Buci és kis Kriszta szerelmének vége hideg zuhany volt a rajongók számára. Hát a rajongóknak lehet. A pár 8 hónappal ezelőtt vállalta fel kapcsolatát a Nagy Ő című műsor után. Habár a szerelmesek hónapokon át próbálkoztak, hogy kapcsolatok működjön, végül mégis a különválás mellett döntöttek. Stól András és Nagy Ő Kriszta, most már szexenit így kell szólítani, néhány napja jelentették be, hogy külön utakon folytatják. Kriszta elmondása szerint a szürke hétköznapok terre és a különböző élethelyzetük vetett véget szerelmüknek. A Nagy Ő győztese úgy érezte, András még nem áll készen, nem tudja őt befogadni szívébe, emiatt a szakítás mellett döntöttek. Nem egy mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége, egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokban a nehézségekbe és helyzetekbe, melyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést, talán egy ideig sikerült is, de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább, írta Kriszta Instagram oldalán. Stól András és kis Kriszta szakítása azonban nem ad okot a színésznek a szomorkodásra, legalábbis a jósnő szerint. Stól András szakítása kapcsán alap felkereste a népszerű és elismert jósnőt, Müller Rózsát, aki azonnal feltálta a színész jövőjét. Nem lesz sokáig szingli, körben rajongják őt a nők, és hamarosan újra lesz párkapcsolata, kezdte a lapnak a jósnő. Na eddig azt gondolom, mi is meg tudjuk oldani a problémát, vagy el tudjuk mondani, hogy mi történik Stól Andrással. Müller Rózsa szerint a színésznek több kapcsolata is lesz a jövőben, az elkövetkezendő időszakban pedig hatalmas sikere lesz a nőknél. Az sem kizárt azonban, hogy kis Krisztával újra egymásra találnak. Látok rá esélyt, hogy újra összejönnek Krisztával, de nem lesz hosszú életű a dolog, mondta a jósnő. A látó szavai azonban egy ponton nagy fordulatot vettek. Elmondása szerint nem csupán rövid távú kapcsolatok lesznek Stól András életében. Müller Rózsa egy nagy szerelmet és egy újabb gyermekáldást lát a színész családjában. Több kapcsolata lesz még, mielőtt végleg megállapodik. Látok azonban egy nagy szerelmet, ami egy komoly kapcsolat lesz. A szerelem mellett pedig gyermekáldást is látok, árult el a megdöbbentő részletet a jósnő. A borsonline.hu oldalát Stól Andrással is foglalkozik.
0: FM 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Nincs bulvár lap Tideni nélkül, legalábbis mostanában. Amennyire rövid volt kettejük kapcsolata, annál nagyobb port kavar szakításuk Tideni, vagy Tideni angolosan, a mai napig nehezen dolgozza fel, hogy már nincs együtt Enikővel, aki új zenéjében is megjelenik. A rajongók már elhitték, hogy Telegdi Dániel túl van korábbi szerelmén is nehéz botrányokkal teli időszakán. Bár utóbbiról már nyíltan vallott, hogy életének az a része már a múlté, de úgy tűnik, volt szerelme még mindig nagyon foglalkoztatja. Az első szerelem mindig meghatározó egy ember életében, ami alól Tideni sem kivétel. A TV2 Megasztár zsűri tagja, mert ugye ő az lesz a közeljövőben, még mindig aktívan figyeli és kedvelgeti a modell bejegyzéseit. Van erre újságíró, aki ezt figyeli? Na mindegy. Tesó, mondd, mi bánt. Oké, beismerem, volt mi fájt. Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiát. Lehet-e? De egyikünknek sem ez volt, mi járt. Aki valójában szeret téged, sosem fordít hátat, álmatlan éjszakák, ez okozta az inzomniát. Nem tudom, hogy hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát. Gondoltam, az élet egyszer fog még nekem hozni lányt, kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, esküszöm, bejártam már tavaly az egész kordiát. Ének lételegdi Dániel legújabb dalában. A rajongók szerint már ezek a sorok is arról árulkodnak, hogy az énekes, bár már 2 éve szakított párjával, még mindig nem tudott túllépni ezen. Kecskés Enikő neve, bár nem szerepel ezekben a dalokban, de egyértelmű, hogy róla szólnak a szakítós, depresszív számok. Milyen jó lehet a csajszínak, nem? A rajongóknak nem csak a dalszöveg tűnt fel, hanem a kedvelések is. Dani ugyanis Enikő legfrissebb képeit gyakran kedveli, amire egyből felkapták fejüket a rajongók, és azt pletykálják, hogy újra lehet valami kettejük között. Jó lehet, ez a szerelem leginkább csak a fanok fejében szökkent szárba. Mindenre ugyanis kevés esélyt látni, mivel Kecskés Enikő nem igazán viszonozza a kedves gesztusokat, és már korábban többször beszélt Danival való kapcsolatáról, ahol nem a legjobb fényben tűnt fel a rapper. A rajongók azonban még mindig hisznek a csodában, és remélik, hogy a korábbi sztárpár két tagja ismét egymásra talál a jövőben. Velük is foglalkozik a borsonline.hu felület részletesebben.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, itt a 92.5-ön a Ceglit Rádióban. Reklámok után folytatjuk a dalokkal, meg a friss információkkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
9: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
7: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvty vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség, a MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információ a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon.
2: Az időjárásról.
10: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak, azonnal folytatjuk dallal, Ellen Walker érkezik az Alone című 2017-es közös ismerőse, utána programokat ajánlok és elárulom azt is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti, és hazánk területét, tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központikukackönyvtárcegléd.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-tön. Előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként. Csapadék nem lesz, szeles marad az idő. Az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik, napközben a hőmérséklet.

0: Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
1: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
0: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Cegléti mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Cegléti mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A kormány korlátozza az Ukrajnából származó termékek behozatalát. Ezen a hétvégén is sokan pihennek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Indít vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvtyi vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információ a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére. Derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
4: Az időjárásról.
5: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
4: Közlekedési információ.
6: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjel létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható.

0: felhajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: És vidám, hab, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, persze további jó rádiózást is, és zseniális hosszú hétvégét, én Süveges András vagyok, remélem nem leszek unalmas a következő órákban sem, 18 óráig hallgathatnak rám. Most folytatjuk dalokkal, a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, mit üzenek már a csillagok, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottoja, mondat az, hogy drámák és gesztusok. Hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy előre nem látott körülmény miatt talán olyasmit is meg kell tenned, ami nem volt benne a terveidben, vagy várakoznod kell valahol. Ne hagyd, hogy emiatt eluralkodjon rajtad a pánik és az időzavar. A világ biztosan nem fog összedőlni attól, ha egyszer az életben te is elkésel valahonnan, vagy valamit nem végzel el időre. Bika, ma a magánéletedet vagy a személyes teredet kell megvédened valakitől, aki egy talán olyan területre is bemerészkedne, ahová nem kapott tőled engedélyt. Lehet, hogy az illető nem tudja, hogy milyen veszélyes vizekre elvez. Mutasd meg neki, hogy tudsz te szigorúbb is lenni, ha rákényszerítenek erre. Ikrek, ma valakivel, akihez lelkileg közel állsz, megbomlik egy időre a köztetek lévő egyensúly, mivel egy kérdést illetően nagyon más álláspontra helyezkedtek. Valakinek pedig egy ilyen helyzetbe engednie kell, és lehet, hogy okosabb lenne, ha ezúttal ez te lennél. Mivel a helyzet nem drámaian fontos, ez a gesztus előnyödre válik majd később. Rák. Ma lehet, hogy csalódnod kell valakiben, aki megpróbál kihasználni, felhasználni téged. Lehet, hogy ez a helyzet számodra annyira szokatlan, hogy elsőre nem is tudsz vele mit kezdeni. Mielőtt kitalálod, mi legyen a következő lépés, vonulj vissza, lazíts a kapcsolaton. Gazdagabb lettél egy tanúsággal, legközelebb már nem lesz esélye az illetőnek. Oroszlán. Rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor egy személyes probléma ismét felmerül, és újra szembe kell nézned vele. Ma így járhatsz, de ne feledd, hogy a legutóbb megszerzett tapasztalat most előnyt jelent számodra. Használd fel a megszerzett tudást, és ezúttal old meg a dolgot végérvényesen. Vard el a szálakat örökre. Szűz. Ma könnyen lehet, hogy csalódnod kell valakiben, akiről most kiderül, hogy egészen másnak mutatja magát, mint amilyen a valós énje. Bármekkora is a csalódás benned, maradj hidegvérű és légy megértő. Lehet, hogy egy általad adott újabb esély az illetőre pozitív hatással lesz. Adj egy utolsót neki, hogy megváltozzon. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma ráébredhetsz, hogy valamit, amiről azt hitted, még bőven elég időd van elvégezni, sokkal hamarabb kellene befejezned, mint ahogyan erre számítottál. Lehet, hogy emiatt az elkövetkező időszakban olyan íramot kell magadnak diktálnod, amilyet még soha, de te nem olyan fajta vagy, aki megfutamodik egy nehéz feladat előtt, meg fogsz lepődni, mire vagy képes. Skorpió, ma lehet, hogy szerepelned kellene a nyilvánosság előtt, vagy számot kellene adnod valamiről, így igyekezz különösen gondosan odafigyelni a külsődre is. Ha önbizalommal telve, jó megjelenéssel lépsz ki a fényre, az már fél siker lehet, a többi pedig már jönni fog magától, hiszen minden megvan benned, ami kell. Nyilas, ma az univerzum felkínál számodra egy lehetőséget, ami talán elsőre nagyon csábító lehet, de mindez azzal járna, hogy fel kell adnod az eddigi életedből valamit, ami közel áll a szívedhez. Nem lesz könnyű döntés, hiszen te mindig megbecsülöd azt, ami már a tiéd, és nagyon nehezen engeded el. Kér tanácsot a döntéshez valakitől, akiben megbízol. Bak! Lehet, hogy ma egy ügyben váratlan akadályba ütközöl, és nem jut eszedbe semmilyen más megoldás, mint az, hogy feladd a dolgot. Van rá esély, hogy ezúttal valóban nincs egyszerű dolgot, de talán csak vissza kell lépni egyet, és egy másik úton elindulni újra. Lehet, hogy az hosszabb lesz, de akadálymentes. Ne add fel egy könnyen. Vízöntő. Ma észrevehetsz valamit, talán egy lehetséges meghibásodást, amivel kapcsolatban gondjaid merülhetnek fel, és ezekre fontos lenne szakembertől hallanod a választ. Nem túl valószínű, hogy a helyzet komolyra fordul, de érdemes az ilyesmivel minden esetben foglalkoznod. Nem dughatod homokba a fejedet. Ha probléma van, meg kell oldani, ha pedig kiderül, hogy nincs, meg lehet nyugodni. És végül halak. Ma, ha valamire igazán szükséged lenne, az, hogy több időd legyen, mint amennyi a rendelkezésedre. Sajnos tudomásul kell venned, hogy egy nap neked is, hogy mindenkinek csak 24 órából áll, így változtatni csak is a terveiden lehet. A megoldás is egyszerű, ne vállalj be ennyi mindent. Szoktasd hozzá jobban a környezetedet ahhoz, hogy néha te is mondhatsz nemet. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Shine bright like a diamond.

0: Hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó reggelt Ceglédet, folytatjuk friss információkkal, utána visszatérek majd a kiváló slágerekkel. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A kormány korlátozza az Ukrajnából származó termékek behozatalát. Ezen a hétvégén is sokan pihennek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Ingrid vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvty vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információ a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére. Derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csak nem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyett választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
2: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig. Reklámok után folytatjuk dalokkal, érkezik többek közt a Halott Pénz, Beyoncé, itt lesz velünk Verév Tamás is, én is itt leszek, énekelni ugyan nem fogok, de programokat ajánlok, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
5: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát pünkösd vasárnap igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünkösd hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. Így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél több felé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel indul a mai reggeli műszak. Jó reggel, Cegé című műsor utolsó felvonása. Jack Jones érkezik hozzánk, mégpedig a Where Did You Go című közös ismerőse, majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vladimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai léte.

0: kőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni, amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
0: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítése kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk itt a 92-tön a dalokkal, a mikrofonnál egyébként Süveges András, de ebben a szükatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
1: Jó reggel!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. 92-t.
6: Kedves hallgatóink, ez tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 8. része. Itt van velem megint a stúdióban dr. Szabó Ivett, belgyógyász orvosunk, és nagy szeretettel köszöntelek, Ivett. Szervusz!
7: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
6: Ahogy előre bezengedeztük, az emésztőrendszeri problémákról lesz itt szó, és én annyit azért hallottam már itt-ottamot, hogy az emésztőrendszer tulajdonképpen nem csak arra való, hogy megemészszük azt a táplálékot, amit elfogyasztunk, hanem tulajdonképpen az immunrendszerünk egyik legfontosabb része is az emésztőrendszer. Jól tudom ezt?
7: Így van. Egyre több vizsgálati eredményünk van arról, hogy milyen fontos szerepe van az immunitásunknak és az immunrendszerünk alakulásában az emésztőrendszerünknek, és emellett az idegrendszeri alapok is fekszenek itt, ugyanis a második idegrendszerként szokták ezt a béltengelyt emlegetni, úgyhogy egy külön idegrendszeri hálózata is van, úgyhogy nagyon fontos szerepe van.
6: Igen. Hát ugye az emésztőrendszerünk a szájunkkal kezdődik tulajdonképpen, és nagyon érdekes volt egy nagyon jó biológia tanárunk annak idején még általánosban, aki már erről mesélt, az amiláz enzimről például, hogy már tulajdonképpen a szájüregben megkezdődik az emésztés, és aztán csak folytatódik lent a gyomorban és a bélrendszerben. Szóval érdekes dolog, ez egy elég összetett rendszer.
7: Így van, nagyon összetett, mint a működését, mint pedig a funkcióját tekintve is.
6: Igen, mert túl azon tényleg, hogy az emésztés ott folyik, és a táplálék feldolgozása, de egy komoly szelektáló munkát végez ez a rendszer, mondhatni, hogy kell ez nekünk, vagy nem kell nekünk, mármint nekem, meg ő neki, a gyomromnak, meg nekem, meg egyáltalán a szervezetnek.
7: Mármint a szelektálásra gondolsz, hogy,
6: így
7: hogy
6: van,
7: arra
6: hogy
7: a szüksége van?
6: Ami nem hasznos, ugye, az kiürül automatikusan.
7: Hát sajnos ez nem minden esetben mondható el. Tehát nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amik emésztetlenül távoznak ugye a széklet formájában, de ez nem feltétlen jelenti ezt, hogy erre nincsen szükségünk, vagy hogy ezek ne lennének hasznosak, hiszen gondoljunk csak az élelmi rostokra.
6: Igen.
7: Ugyanak nagyon nagy szerepe van, és nagyon-nagyon fontosak, hiszen ami jó, idézőjelbe vett jó bélbaktériumaink, ami mikrobiótánk, akkor fogja jól érezni magát, akkor fog jól működni, hogyha ezeket az élelmi rostokat megkapja. Az számunkra emészthetetlen, de ő neki erre nagyon nagy szüksége van, és hogyha ő ezt megkapja, akkor viszont olyan anyagok termelődnek, ami nekünk is előnyünkre válik, jobb lesz az immunitásunk, jobb lesz a bélagytengelynek a működése, jobb lesz a hormonális rendszerünk, és még nagyon sok számos pozitív hatása van. Holott ugye rostokra nekünk szószoros értelemben véve nincsen szükségünk, mégis egy nagyon hasznos dolog. Tehát ez nem kerül ugye felszívódásra, de a bélbaktériumok mégis úgy megmunkálják saját maguk számára. számára, hogy abból nekünk is előnyünk származik.
6: Igen, emlékszem, mikor tanultunk a bélbaktériumokról, olyan furcsa volt, hogy jé, vannak jó baktériumok is, amik ugye hát idegenek a mi szervezetünktől mondhatni, mégis létszükséglet, hogy ők ott legyenek és jól érezzék magukat.
7: Így van, ez egy igazi szimbiózis, tehát hogyha valaki majd ezt tanulja biológiai órán, akkor ez tényleg egy nagyon szép példája annak, hogy mindkét fél számára egy előnyös együttélés gyakorlatilag, és mindenkinek a jó működése kell ahhoz, hogy ez az egész rendszer jól működjön.
6: És hogyha ott hiba áll elő, akkor baj van az egész szervezetben gyakorlatilag,
7: így van,
6: ugye?
7: És fordítva is, tehát ez mindig egy kétirányú kapcsolat, tehát hogyha ezzel a mikrobiótával, ami ugye jó és rossz bélbaktériumokat is jelent egyszerre, hogyha ezzel valami probléma van, akkor krónikus betegségek kialakulására igen nagy az esély, és nagyon sok ilyen krónikus betegséggel hozták már összefüggésbe, és fordítva is, hogyha van egy betegségem, egy krónikus gyulladásom, vagy mondjuk egy depresszióm, vagy bármi, tehát itt a pszichiátriai kórképek is, az negatív hatással lesz a bélflórára is. Tehát, hogy ez egy oda-vissza kölcsönhatásként kell erre gondolni.
6: Hát például, ha valaki depressziós, akkor valószínűleg nem jó az étvágya sem, nem eszik eleget, nagyon keveset, nyilván így kevés rostot is vízbe, meg egyáltalán kevés tápanyagot, amire a szervezetnek szüksége van, tehát ez ilyen szinten is összekapcsolódik.
7: És ez hatással lesz a bélflórára. Tontosan. Az eltolódott bélflóra hatással lesz ugye a bélagytengelyen a központi idegrendszerre, ott a dopamin szintézisre, és akkor ez egy megint egy negatív hatásként visszahat a bélrendszerre, ami tehát egy ilyen negatív ördögi kör ki tud alakulni.
6: Akárhogy is nézzük, mindig ott lyukadunk ki, hogy a helyes táplálkozás, hányszor halljuk ezt tévében, reklámokban is, meg szakemberektől is, és gondolom most tőled is ezt fogjuk hallani, hogy a helyes táplálkozás nagyon fontos. Hogy lehet beállítani? Azért ugye nem mindegy, hogy valaki bányász, vagy éppen rádiós műsorvezető, teszem azt.
7: Bizonyos szempontból lehet, hogy vannak különbségek, de azért hál' Istennek vannak olyan általános érvényű igazságok, amikre azt lehet mondani, hogy mindenki számára előnyös és érdemes követni. Nehéz helyzetben vagyunk egyébként, egyrészt mert azért a média zajban, azért ebben az információs dömpingben, hogyha valaki egészségesen szeretne táplálkozni, és már csak mondjuk így elkezd kutatni az interneten, akkor rengeteg információ jön, és nagyon nehéz abban esetleg a helyeset kiválasztani, anélkül, hogy lenne mondjuk megfelelő tudásunk. És ami a másik probléma, tehát sok a túlkínálat, az információs túlkínálat, a másik probléma pedig az, hogy nagyon sok olyan divat diéta van, ami egy nagyon jó hihető, egy jól hangzó koncepción alapul, amit még, hát ez így tök jól hangzik, ez így még így igaz is lehet. És mi ezt így elhisszük, mert hogy jól hangzik, és igaz is lehet, és nincsen mögötte tudományos bizonyíték. És talán ezek a legveszélyesebbek, vagy például, ha egy olyan példakép, vagy celeb, vagy ismert ember állít dolgokat, amit kb. Megkérdőjelezés nélkül elfogadunk. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami akár igaz is lehet, és ebből kell nekünk mazsolázni, ugye, hogy mi az, ami feltétlenül jó lehet és hasznos lehet. Én biztos, hogy nem diétát fogok javasolni, vagy diétát képviselek, én mindig inkább azt mondom, hogy tápláljuk a testünket.
6: Igen.
7: Tehát ne diétázzunk, ne valami nem tudom, amit kövessük, tápláljuk a testünket, és akkor már úgy irányba is állít ez, hogy ugye mit jelent, hát táplálni valamit, jót adni neki, hasznos anyagot adni neki, olyan dolgokban gondolkodni, ami biztosan szükséges és fontos a szervezetem számára, ami kapcsán az ő működése jó lesz, és egy ilyen optimális állapotot tudok elérni, tehát ezt értem én az alatt, hogy akkor tápláljuk a testünket, és hogy mégis akkor ez így mi legyen nagyjából. Nagyon forrongó ez szakmán belül is egyébként ez a téma, úgyhogy most biztos, hogy én is így nagyon olyan dolgot hozok be, ami sokan így vagy felkapják a fejüket, vagy azt mondják, hogy ez hülyeség, vagy azt mondják, hogy hát ez meg hogy lehet. Alapvetően én mindig azt mondom, hogy ajánlásokban gondolkozunk, ami szakmai ajánlás van, mert arra vannak tudományos bizonyítékok,
6: fontos
7: vizsgálatok, összehasonlító vizsgálatok, ami egyértelműen kijelenthető, hogy a túlzott állati eredetű táplálék fogyasztása az egészség károsító hatással rendelkezhet, szemben a döntően növényi táplálkozású diétával kapcsolatosan.
6: Igen.
7: Amit mindenképpen javaslok, hogy minél több fajta, minél változatosabb zöldség és gyümölcs fogyasztása, mert minél több fajtát eszem meg, annál több fajta rostot viszek be, minél több fajta rostot viszek be, annál változatosabb lesz a bélflórám. Ugye van nagyon sok jótékony hatású bélbaktérium, nem mindegyiknek ugyanaz a rost, az ő prebiotikuma, és nem mindegyiknek ugyanarra van szüksége. Tehát én azzal teszem a legjobbat, hogyha minél változatosabb lesz az én táplálkozásom, és minél kevésbé feldolgozott. Mert minél feldolgozottabb egy élelmiszer, minél finomítottabb, annál kevesebb a rosttartalma, annál kevesebb a tápértéke, annál kevesebb az ásványanyag nyomelem vitamin tartalma, és gyakorlatilag üres kalóriát kapok. Tehát egy ultrafeldolgozott élelmiszer, egy nagyon-nagyon finomított, lisztes, finomított cukortartalmú, tényleg, amit nekem nem is kerül energiába, hogy megemészem, az üres kalória lesz, fel fog szívódni az a tiszta cukor, és hasznosulni fog, vagy raktározódni fog, de a bélbaktériumom nem járt jól, és gyakorlatilag tápértéke nincsen annak, amit megettem.
6: Ha raktározódik, akkor abból meg zsír lesz, ugye?
7: Zsír lesz, meg a májnak a glikogén raktára is tele lesz, és a probléma az mai világban az, hogy raktározunk, de hogy a raktárainkat sem ürítjük ki, mert nem telik el egy úgymond egészséges éhezés, ami kapcsán akkor én az én glikogén raktáraimat fölélném, hanem egy ilyen raktározó üzemmódba áll, és nyilván megtelnek a raktárak, akkor a zsírsejtek is elkezdenek raktározódni, és akkor onnantól kezdve nagyon sok betegség meleg ágya lehet ez az állapot.
6: Így van. Tehát, ha jól értelmezem, akkor tehát, ha fogyókúrázni akar valaki, akkor is táplálkozni kell.
7: Így van, tehát hogy...
6: Ez nem, az, nem azt jelenti, hogy nem eszünk semmit.
7: Persze egy dolog, hogy nézzük a kalóriát, hát nyilván különbség van, ha valaki 1200 kalóriát eszik meg egy nap és 6000-et, tehát hogy különbség van. De tehát is most csak a táplálkozásról beszélünk. De igen, a lényeg, hogy milyen tápértéke van annak, amit megeszek. Mondjuk az a 300 kalória az mi? Az egy croissant mondjuk, ami teljesen feldolgozott, nincs tápértéke, nincs rosttartalma, vagy egy vegyes saláta, amiben mondjuk van 6 fajta zöldség, 4 gyümölcs és magvak, olajos magvak. Ez egy teljes tápértékű, az egy egészséges étel lesz, és számos pozitív hatása lesz a szervezetemre.
6: Az előzetesben ígértem a hallgatóknak, hogy a refluxról is fogunk beszélgetni. Ez is az egyik meghibásodása az emésztőrendszerünknek mondhatni, és egy elég kellemetlen tünetekkel járó betegség ez. Tulajdonképpen lehet vele élni, csak nem jó.
7: Igen, ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet, vagy egy betegségcsoport, attól függ, hogy hogyan fogalmazunk. Ugye maga a reflux szó, az egy ilyen visszafolyást jelent, és amikor hétköznapi értelemben beszélünk a refluxról, akkor a nyelőcső refluxáról, a gyomor refluxáról beszélünk. Ugye itt azért a szervezetben több reflux is kialakulhat, de itt most akkor itt erre a tünetegyüttesről beszélünk, és alapvetően akkor beszélünk, amikor a gyomorban levő tartalom, legyen az táplálék, legyen az sav, legyen az bármi, az visszafolyik a nyelőcsőben, és ezáltal panaszt fog okozni.
6: Igen, mert ez egy természetellenes folyamat, mert neki lefelé kéne menni, ugye a bélrendszer felé alapvetőleg, de ha visszajön, akkor ott már nyilván olyan savak is, meg mindenek már képződtek a gyomorban, amit a gyomor elbír, a nyelőcső meg nincs rá fölkészülve, mondhatom így.
7: Igen, alapvetően azért, hogyha van valakinek életében háromszor refluxa, tehát az, hogy maga egy visszafolyik valami, az nem fog olyan óriási nagy problémát okozni. És itt két dolog van, tehát hogy nekem szubjektíven ez mennyi tünetet okoz, mennyire kellemetlen, akár a mindennapokban. Másik alakít-e ki bármilyen betegséget, amit komolyan kell vegyünk és foglalkoznunk kell. Ugye alapvetően ezért a nyelőcsőnek a nyálkahártyája valóban nincs úgy felkészülve egy savártalomnak, mint ahogyan nekünk a gyomrunknak a nyálkahártyája normális esetben rendelkezik megfelelő olyan nyákkal, ami védi úgymond az önemésztődéstől és az öngyulladástól. A nyelőcsőben is megfigyelhető nyák, de nem olyan minőségű és mennyiségű, hogy az védelmet tudna biztosítani.
6: Igen, és az a kellemetlen maró érzés azért tényleg elrontja az ember kedvét, és hogyha ez gyakran jelentkezik, akkor hát az életminőségét rontja.
7: Egyrészt igen, de itt több típusú tünetcsoportról beszélhetünk. Vannak az egyértelműen refluxnak a típusos tünetei, amikor ez a torokköszülülés érzés, hogy érzem, hogy jön fel a súlyosabb. Ez lehet egy mellkasi égő fájdalom is. Ez lehet egy rekedtség, tehát lehetnek abszolút ilyen típusos refluxhoz társuló panaszok. Lehet, hogy megérzem azt, hogy valami regurgitál, tehát valami visszajön. Lehet, hogy kifejezetten ezt a visszafele folyást nem érzem meg, csak a rekedtséget, hogy folyamatosan köszörülnöm kell a torkomat. Ugyanakkor vannak súlyosabb tünetek is, ezt így alarmírozó tüneteknek szoktuk mondani, abban az esetben, hogyha már olyan fokú az étvágytalanság, hogy fogyással jár, vagy kifejezetten kellemetlen a nyelés, és emiatt mondjuk kevesebb táplálékot veszek magamhoz, vagy arról számol be mondjuk valaki, hogy a szilárd táplálék már tényleg kellemetlen, amikor le kell nyelni, tehát egy ilyen figyelemfelhívó tünetek, amikor a fogyás, a nyelési fájdalom, és az a fajta mindennap jelentkező kellemetlen, ott már nem érdemes kísérletezni, életmódi dolgokkal foglalkozni, hanem ott mielőbb egy gyomortükrözést eszközölni
6: kell. Igen, orvoshoz kell fordulni, nyilván. Hát nem játék ez, hiszen tényleg nem csak az, hogy most ez egy kellemetlen érzés, hanem komolyabb tüneteket, fekét is okozhat, ilyesmit?
7: Azt nem kifejezetten a reflux, hanem a gyomorsav. A túltermelődött gyomorsav az egy másik téma lesz. A fekélybetegségnél alapvetően az a probléma, hogy felborul a gyomornak az agresszív és a védő egyensúlya. Eltolódik az agresszív irányba, relatíve sok lesz a sav, vagy a helikobakter nevű baktérium, vagy bármi olyan gyógyszerhatás, és kevesebb lesz a védő funkció, és gyakorlatilag egy ilyen önemésztődés, egy önkárosodás fog kialakulni. Egy picikét visszalépnék még a refluxhoz, mert azért vannak olyan életmódbeli pillérek, életmódbeli dolgok, amivel tehetünk ez ellen, és itt egy nagy kérdés lehet, hogy mikor foglalkozzak vele, mikor menjek orvoshoz, mikor menjek. Ugye itt gyakorlatilag reflux kapcsán egyetlen egy vizsgálati beavatkozási dolgunk, vagy lehetőségünk van, ez a gyomortükrözés, tehát gyakorlatilag ennek során látjuk azt, hogy a gyomornyálkahártya milyen mértékben károsodott, gyulladt, látjuk, hogy a nyelőcsőnek az alsó záróizma zárva van-e, vagy nem. Mert ebben a reflux kialakulásban kettő mechanizmus játszik szerepet. Egyrészt, ha túl sok a sav, és az valami oknál fogva visszafolyik és panaszt okoz, vagy hogyha ez a nyelőcső alsó izomzata nem zár rendesen. És ha nem zár rendesen, akkor lehet, hogy nincsen sok savam egyébként, de hogyha visszafolyik a nyelőcsőbe, ez már panaszt és már problémát akkor okozhat. És egyébként gyógyszeres terápiában is ezt a két mechanizmust szoktuk kihasználni. De életmód szempontjából mi az, amit tehetünk? Egyrészt azt szoktuk javasolni, hogy nagyon-nagyon későn már ne étkezzünk.
6: Igen.
7: Tehát, hogyha nagyjából olyan 2-2 és fél óra a gyomor ürülés ideje, tehát hogyha én mondjuk este 9 órakor vacsorázom, és 9:30-kor már le fogok feküdni, ugye, hogy vízszintes állapotba kerülök, sokkal nagyobb az esély, hogy a gyomor még ki nem ürült állapotban a nyelőcsőbe valami visszafoljon. Tehát azt szoktuk mondani, hogy hozzuk előrébb a vacsorának az időpontját, és akkor nagyobb az esély, hogy mire lefekvéshez kerülünk, úgy akkor már a gyomor az ki fog ürülni, és nem fog semmi visszafolyni.
6: Igen.
7: Magasabb fejjel javasoljuk az alvást, tehát ha minél magasabb van, akkor picit a gravitáció segítségét hívva,
6: az is jó.
7: Így lejjebb fog maradni ez a gyomortartalom, és éjszaka nem fog ilyen problémákat okozni, illetve kerüljük a szoros ingeket és a szoros garbókat, vagy bármi, mert ez eleve a fókuszt oda fogja vinni, és ez okozza ezeknek a tüneteknek a szubjektív megélését.
6: Nappal is,
7: igen. Tehát hogy az inget, a garbót, a nyakunk körüli dolgokat, ezt érdemes lazán hagyni, illetve vannak azért olyan provokáló ételek. Egyrészt ezt mindenkinek érdemes kitapasztalni, hogy kinek mire. Tehát valakinek a savas ételre, valakinek a zsíros ételre, de alapvetően a fűszeres, a zsíros, a csokoládé, a szénsavas dolgok, ezek alapvetően refluxot tudnak provokálni, tehát ezeknek a kerülését azt javasolni szoktuk.
6: Igen, hát azt hiszem ennyi fért most ebbe a mai műsorba, még annyit árulja itt a végén, hogy a lakosság körülbelül hány százalékát érintheti ez? Nem muszáj pontos adatot mondani, csak hogy érzed.
7: Nem tudok erről most egy pontos adatot mondani. Ha a statisztikát is mondanék, ez is biztos, hogy nagyon alul reprezentált lenne, mert hogy nagyon-nagyon sokan vagy nem is mennek el ezzel orvoshoz, és próbálnak saját maguk megoldást találni erre. Ugye ezért a házi orvosi rendelőkben ez egy nagyon-nagyon gyakori panasz.
6: De gyakori.
7: Nagyon gyakori, és van, hogy nem is kell hozzá vizsgálat, van, hogy elég életmódbeli és egy nagyon enyhe savcsökkentő gyógyszernek a felírása, javaslata, ami sokat tud segíteni.
6: Igen. Szóval tényleg, hogyha problémát éreznek, akkor nyugodtan forduljanak szakorvoshoz, először akár a házi orvoshoz is,
7: így van,
6: majd aztán természetesen továbbítja majd a beteget a megfelelő kezeléshez. Na, hát köszönjük szépen a jó tanácsokat, és vigyázzunk magunkra, nézzük meg, hogy mi van a tányérban. Mindenki egyen jó étvágyjal, de úgy, hogy az a szervezetnek és a kis bélbaciknak is jó legyen. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
6: Kedves hallgatóink, dr. Szabó Ivett volt a vendégem.
5: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, este 6-ig lehetünk együtt, jó rádiózást!

0: A jó reggelt, Ceglédet, azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vladimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
2: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal, jön majd többek Shakira, Dr. Béres és Mango Rice közöse, Teddy Sims is énekel nekünk, én meg programokat ajánlok, úgyhogy füleljenek rá mindenképpen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várna.

0: illetve fátyolfelhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal a szombat délelőttöt, meg persze a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, meg a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program.
6: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
7: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
6: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Egész életében a családja jólétét tartotta szem előtt az Exatlan Hungary férfi győztese Kaplányi Gábor. A kihívók versenyző éppen ezért a 15 millió forintos nyereményt is rájuk költeni. A szeretei azonban testületileg úgy döntöttek, nem engedik, hogy a pénzt, amelyért Kopi 2-20 hónapon át küzdött, nekik adja. Hát akkor mi lesz? Nem magára költeni a 15 millió forintos főnyeremény, tehát a férfi győztes Kaplányi Gábor lesz helye, a családomnál lesz helye, ez egészen biztos, jut majd belőle adományra is. Sajnos biztos, hogy könnyen elfogy majd, de ilyen az Exatlon árult el a győzelem után a TV2 sportversenyének férfi bajnoka. A terv nem lepte meg a családot, ám ez lesz még néhány szavuk. Ösztönösen ez volt a terve, ő kiskora óta ilyen volt, de az egész családunkra jellemző, hogy segítjük egymást. Nagyon összetartó család vagyunk, mesélte Koplányi Katalin, Kopi nővére, aki hozzátette, nem tesznek eleget a győztes versenyző tervének. Meg fogjuk vétózni. Ezt a pénzt ő nyerte, használja fel ő, nekünk semmi közünk ez. Mi drukkoltunk, ami nekünk ez tökéletesen elég. A bátyánkkal és a szüleinkkel is megbeszéltük, nem engedjük, hogy nekünk adja, amit nyert, jelentette ki a testvér, aki szerint az öccsére egész életében jellemző volt az, hogy amiben csak tudott, segített. Hárman vagyunk testvérek, anyu és apu sokat dolgozott, volt, amikor jobban ment, de általában nem. Voltak nagyon szűkös időszakaink, ami akkor gyerekként talán ciki volt, arra ma már szeretettel gondolunk vissza, akár csak Gabszi, ahogy mi hívjuk őt, ez kellett a személyiségfejlődésünkhöz, meghatározó része az életünknek, hogy így nőttünk föl. Ezért akar ő mindig segíteni, hiszen már iskolás korában is ezt tette. Emlékszem, középiskolában, amint tudott, elkezdett dolgozni, a Lea piacra járt pakolni hajnalonként, hogy a saját költségeit, a nyelvvizsgáját, a ruháit, a bérletét maga állja, vagyis azokkal se terhelje a szüleinket, mesélte a Bliknek Katalin, aki szerint éppen ezért döntött úgy a család, hogy nem fogadnak el semmit a 15 milliós nyereményből. Katalin maximum annyit enged, hogy Gábor az ő lányait ellássa fagyival. Amennyit akar, annyit adjon jótékony célra, vagy vigye el a lányaimat fagyizni, akár egész nyáron, de ennyi, nevetett Katalin, aki azt is elmesélte, hogy a testvére csodás nagybácsi, és tényleg rengeteg minőségi időt tölt el a családtagjaival. Talán az is közrejátszik ebben, hogy Gábornak egészen fiatalon át kellett élnie ijesztő pillanatokat. A műsorban is mesélt arról, hogy alig 8 évesen, amikor az iskolából tartott hazafelé, megmentette az édesanyja életét. Az asszony rosszul lett, és Gábor hívott segítséget, majd a mentőket is az édesanyjához kalauzolta. Évekkel később is ő reagált a leggyorsabban, amikor az édesapja lett rosszul. A testvére szerint komoly szituációkban volt helyén a szíve. Necces volt a helyzet anyu számára, de öcsémnek hihetetlen lélek jelenléte volt. Hazarohant értünk, majd amikor a mentő nem talált oda hozzánk elsőre, ő futott eléjük, emlékezett Katalin, aki már alig várja, hogy az Exatlon hosszú 2 hónapja után újra együtt lehessen az öccsével. Gabszi tényleg az egyik legjobb ember, akit ismerek. Vallom, azért született a földre, hogy valami jóságot hozzon közénk, bármilyen érzelmesen is hangzik ez. Az Exatlon férfi bajnokáról, Kopiról is írt át, meg a családjáról a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. Noha ma már Rátonyi Palácsik tímjaként és családanyaként éli életét a tengeren túlon, az aranyás titulus hosszú évekig kísérte Vajna Timit. A modell most őszintén vallott arról, miért döntött a 40 évvel idősebb filmproducer mellett, mármint annak idején, és miért kereste az Andy Vajna által nyújtott biztonságot. A legtöbbek első gondolata az érdekházasság volt, amikor a mindössze 26 éves Timmel kapcsolatra lépett az akkor 66 éves magyar-amerikai filmproducerrel. Ő azonban Friderikus Sándor talk show-jában tisztázta, hogy egyáltalán nem vágyott luxusfeleségnek lenni, és a hatalmas korkülönbség miatt sokáig nem is adta be a derekát. Andy Vajnának fél éven át kellett hívogatnia és kitartóan udvarolnia, amire sikerült közelebb kerülnie hozzá, számolt be erről a sztori, és a blik.hu oldal is ezzel együtt nem foglalkoztat annyira a gazdagság. Ha valaki nem ismer, azt gondolná, érdekből mentem Andyhez, de a mi kapcsolatunk annyira különleges volt, hogy csak na. És nem csak az együtt töltött pillanatok voltak nagyon bensőségesek és meghatóak, ugyanis ő egy erő volt számomra, egy inspiráló erő. Egy tanító, akire borzasztóan felnéztem, és akit teljes szívemből szerettem, mesélte, tehát Tíme hangsúlyozva a köztük lévő mély érzelmi köteléket. De miért fordult végül a jóval idősebb filmes felé? Na hát, erre keresjük most a választ. Rátonyi Palácsik Tíme őszintén beszélt arról, hogy a családi háttere mellett a múltbeli sebei határoztak meg a döntését. Minden bizonnyal a néhai Damu Rolandra utalva elmondta, hogy a korábbi tetlegességig fajuló zűrös viszonya után lelkileg teljesen összetört. Ebben a nehéz időszakban a viharos bíróság ügyek közepette, Andy Vajna volt az, aki azonnal a segítségére sietett, védelmet nyújtva neki. Szerintem az apukámmal való kapcsolatból és az előző párkapcsolatomból adódóan egy biztos bástyához szerettem volna rohanni. Azt a biztonságot kerestem, amit Andy nyújtott, magyarázta. Ez a feltétlen támogatás végül egy elszakíthatatlan kötelékké alakult, és sem a rosszmájú kritikák, sem a generáció szakadék nem állhatott közéjük, a filmügyi kormánybiztos élete végéig együtt maradtak. A blik.hu tehát foglalkozik Rátonyi Palácsik Tímeával is.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.
4: Thank you.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
4: Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió.
4: FM 92.5.

0: Hallgatok, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünköst hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédia kedvenc dalai itt a 92-től.
1: Ceglédia Rádió, változatos és

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai délelőtt utolsó 60 perce. Olivia Dean énekel majd nekünk hamarosan, tőle szól majd a Man I Need. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer ember szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték.

0: kárt okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alekszandr Vucic köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek.
1: Az időjárásról.
0: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal a szombat délelőtöt, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Igen, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Ceglédről, mármint erről a műsorról, mert hogy én akkor ott ezt én már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.
6: Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.
1: FM 92.5 Cegli.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottója, mondat az, hogy drámák és gesztusok. Hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy előre nem látott körülmény miatt talán olyasmit is meg kell tenned, ami nem volt benne a terveidben, vagy várakoznod kell valahol. Ne hagyd, hogy emiatt eluralkodjon rajtad a pánik és az időzavar. A világ biztosan nem fog összedőlni attól, ha egyszer az életben te is elkéssel valahonnan, vagy valamit nem végzel el időre. Bika, ma a magánéletedet vagy a személyes teredet kell megvédened valakitől, aki egy talán olyan területre is bemerészkedne, ahová nem kapott tőled engedélyt. Lehet, hogy az illető nem tudja, hogy milyen veszélyes vizekre elvez. Mutasd meg neki, hogy tudsz te szigorúbb is lenni, ha rákényszerítenek erre. Ikrek, ma valakivel, akihez lelkileg közel állsz, megbomlik egy időre a köztetek lévő egyensúly, mivel egy kérdést illetően nagyon más álláspontra helyezkedtek. Valakinek pedig egy ilyen helyzetbe engednie kell, és lehet, hogy okosabb lenne, ha ezúttal ez te lennél. Mivel a helyzet nem drámaian fontos, ez a gesztus előnyödre válik majd később. Rák. Ma lehet, hogy csalódnod kell valakiben, aki megpróbál kihasználni, felhasználni téged. Lehet, hogy ez a helyzet számodra annyira szokatlan, hogy elsőre nem is tudsz vele mit kezdeni. Mielőtt kitalálod, mi legyen a következő lépés, vonulj vissza, lazíts a kapcsolaton. Gazdagabb lettél egy tanúsággal, legközelebb már nem lesz esélye az illetőnek. Oroszlán. Rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor egy személyes probléma ismét felmerül, és újra szembe kell nézned vele. Ma így járhatsz, de ne feledd, hogy a legutóbb megszerzett tapasztalat most előnyt jelent számodra. Használd fel a megszerzett tudást, és ezúttal old meg a dolgot végérvényesen. Vard el a szálakat örökre. Szűz. Ma könnyen lehet, hogy csalódnod kell valakiben, akiről most kiderül, hogy egészen másnak mutatja magát, mint amilyen a valós énje. Bármekkora is a csalódás benned, maradj hidegvérű és légy megértő. Lehet, hogy egy általad adott újabb esély az illetőre pozitív hatással lesz. Adj egy utolsót neki, hogy megváltozzon. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma ráébredhetsz, hogy valamit, amiről azt hitted, még bőven elég időd van elvégezni, sokkal hamarabb kellene befejezned, mint ahogyan erre számítottál. Lehet, hogy emiatt az elkövetkező időszakban olyan íramot kell magadnak diktálnod, amilyet még soha, de te nem olyan fajta vagy, aki megfutamodik egy nehéz feladat elől, meg fogsz lepődni, mire vagy képes. Skorpió, ma lehet, hogy szerepelned kellene a nyilvánosság előtt, vagy számot kellene adnod valamiről, így igyekezz különösen gondosan odafigyelni a külsődre is. Ha önbizalommal telve, jó megjelenéssel lépsz ki a fényre, az már fél siker lehet, a többi pedig már jönni fog magától, hiszen minden megvan benned, ami kell. Nyilas, ma az univerzum felkínál számodra egy lehetőséget, ami talán elsőre nagyon csábító lehet, de mindez azzal járna, hogy fel kell adnod az eddigi életedből valamit, ami közel áll a szívedhez. Nem lesz könnyű döntés, hiszen te mindig megbecsülöd azt, ami már a tiéd, és nagyon nehezen engeded el. Kér tanácsot a döntéshez valakitől, akiben megbízol. Bak! Lehet, hogy ma egy ügyben váratlan akadályba ütközöl, és nem jut eszedbe semmilyen más megoldás, mint az, hogy feladd a dolgot. Van rá esély, hogy ezúttal valóban nincs egyszerű dolgod, de talán csak vissza kell lépni egyet, és egy másik úton elindulni újra. Lehet, hogy az hosszabb lesz, de akadálymentes. Ne add fel egy könnyen. Vízöntő. Ma észrevehetsz valamit, talán egy lehetséges meghibásodást, amivel kapcsolatban gondjaid merülhetnek fel, és ezekre fontos lenne szakembertől hallanod a választ. Nem túl valószínű, hogy a helyzet komolyra fordul, de érdemes az ilyesmivel minden esetben foglalkoznod. Nem dughatod homokba a fejedet. Ha probléma van, meg kell oldani, ha pedig kiderül, hogy nincs, meg lehet nyugodni. És végül halak. Ma, ha valamire igazán szükséged lenne, az, hogy több időd legyen, mint amennyi a rendelkezésedre. Sajnos tudomásul kell venned, hogy egy nap neked is, hogy mindenkinek csak 24 órából áll, így változtatni csak is a terveiden lehet. A megoldás is egyszerű, ne vállalj be ennyi mindent. Szoktasd hozzá jobban a környezetedet ahhoz, hogy néha te is mondhatsz nemet. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünkösd hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-tön.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai délután itt nálunk a Cegléd Rádióban. A hírek után egy Sheeran szórakoztatja majd a tisztelt publikumot. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez, és kellemes hétvégét, hosszú hétvégét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a luhanszki történteket. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermék. 10-re emelkedett a Luhanszkészak középiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keressék őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormány

0: Kérje azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek.
1: Az időjárásról.
0: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál még mindig Süveges András, folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 23-ával szombattal foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal! Itt a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. FM 92.

0: kedves hallgatók, május 23-a szombat van. A mai napon a Dezsők ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Vilmos és Renáta nevű ismerőseiket is. Egyébként a Dezső a latin Desiderius névből származik, mert a kicsinyítő képzés formája a Dezső jelentése, kívánt óhajtott gyermek. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től a zenével folytatjuk, hamarosan pedig foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókat, tartsanak velem.
1: Dezső.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapon zenésszel. 1947-ben látta meg a napvilágot Bill Hunt, az Electric Light Orchestra kiváló zenésze. Az ELO a 70-es, 80-as évek világszerte népszerű zenekara volt, Javelin változó felállású, bombasztikus megszólalásáról és változatos stílusú zenéjéről ismert formációja. Egymás után gyártotta az innovatív slágereket és a sikeralbumokat, összesen 50 milliónál is több lemezt eladva. A szimfonikus rocktól a diszkón át a szintetizátoros popzeréig ívelő repertoár legnépszerűbb számait a mai napig játsszák a jobbféle rádiók, például mi is, a Mr. Blue Sky, a Hold On Tight és a Don't Bring Me Down klasszikus, elnyűhetetlen slágerek, még akkor is, ha Magyarországról talán ez kevésbé tűnhet így, tőlük egyébként mindjárt játszom majd a Calling America című dalt. Az együttes 60-as évek meghatározó birminghami zenekara a Move romjain alakult 1970-ben, az egyébként nem kevésbé nagyszerű Move tagjai közül hárman zenéltek tovább ebben a csapatban. A frontember Roy Wood azonban két éve később kilépett, itt csak az énekes gitáros Javelin és a dobos Beth Bevon maradt az eredeti felállásból. Hozzájuk csatlakozott aztán a billentyűs Richard Tandy és a basszusgitáros Kelly Grocott. Ők alkották az ELO, az Electric Light Orchestra magját, de számos más zenész is játszott velük. Sokáig állandó csellista és hegedűs tagja is volt a klasszikus zenei hatásokat is felvonultató zenekarnak. Az ELO eleinte progresszív rock zenét játszott, de egyre sodródott a populárisabb hangzás felé, és 1976-ban a New World Records című albumuk már világsiker volt, ezt követték aztán a további sikerlemezek, hogy ne soroljam fel mindent. A lényeg, hogy ők jönnek itt a 92-tön Bill Hunt tiszteletére, a Calling America pörög már is itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Gyakorlatilag a ceglédi kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünkösd hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. Így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-tön.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerre startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom Kamrad előadásában a Be Mine című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
4: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a 4 embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a víradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek.
2: Az időjárásról.
10: Napos nyárias meleg idő vár.

0: jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, kisebb-nagyobb megszakításokkal együtt lehetünk, mert jönnek majd beszélgetéseket picit később. Ebben a szűk 60 percben azonban a zenéké a főszerep, ezekkel folytatjuk azonnal. Tartsanak velem!
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 óra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel vár. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünköst hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédia kedvenc dalai itt a 92-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
7: Cegléd Rádió.
8: Minden dal közös ismerős.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Utána együtt érkezik hozzánk Elok és Jazlyn. A közös dal címe Summer's Back, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Ezt nézd, milyen nagy.
6: Aszta.
5: És milyen szép.
6: Ah, mintha új lenne.
5: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
6: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
2: Az időjárásról.
7: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6-ig Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, ugyanis mindjárt van egy beszélgetés, hogy ki a riporter, ki a vendég és mi a beszélgetés témája. Hamarosan kiderül, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, egy beszélgetést ígértem, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter Becker Betty.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát az a beszélgetés, amiből kiderül majd, vagy legalábbis nagy részben kiderül, hogy hogyan is telt az elmúlt hét, legalábbis a rendőrség szemszögéből. A mikrofon helyesebben most a telefonvonal túlvégén Karas Csaba. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy időt szállsz ránk.
3: Jelent is köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát jöjjön egy nagyon friss információ, gyakorlatilag amikor ez a beszélgetés készül, amikor felvesszük egy alig 10 perces info, mi történik már megint?
3: Úgy néz ki, hogy megint érinti a mi területünket az a fajta csalás, amikor a elkövetők idős embereket hívnak föl telefonon, és akkor azzal a történettel állnak elő, hogy most éppen ez esetben az időszemélynek a fiát fogták el munka közben, és kábítószer volt nála, és csak 6 millió forint óvadékért engednék ki, és azonnal kéne fizetni. Hát természetesen a gyereknek nincsen baja. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a csalók így akarnak idős embereket megtéveszteni, és azt a kis pénzt, ami van náluk, azt kicsalni. Tehát ebben esetben ez 6 millió forintról indul. Tehát hogyha az a tapasztalat, hogyha volt már egy ilyen hívás a területünkön, akkor általában ezek a csalók több ilyen telefonszámot cebétőnkig végig szoktak hívogatni, és hátra sikerül valahol. Tehát arra kérnék mindenkit, aki hallja a rádiót, és vannak idős rokonai, beszélnek velük, hogy nincs ilyen. Tehát korábban is elmondtuk, nem lehet így hirtelenjében pénzzel kiváltani embereket a rendőrségi eljárásba. Ez nem így működik, az nem egy ilyen gyors történet, annak meg le van szabályozva, hogy hogyan történhet, meg ki, mikor, milyen összeget állapít, meg az hogyan kell kivizetni. Ilyen esetben is arról volt szó, hogy valószínűleg pénzt akarnak kicsalni az idős emberekből.
2: Hívjuk fel rögtön a hozzátartozót, mert mint hogy a hozzátartozó is hívja fel rögtön a hozzátartozót,
3: így,
2: mert olyan végtelen egyszerűen ellenőrizhető.
3: Nyugodtan lehet ilyenkor a telefonban mondani, hogy semmi probléma, de én most föl fogom hívni a fiamat, lányomat, unokámat, bárkit, akitől megkérdezem, hogy most akkor hogy, mint van ez, azt fogják tapasztalni, hogy ilyenkor általában a telefonhívás megszakad, mert már akkor továbbiakban nem éri meg nekik ezt a sértett, megkijelölt embert már győzködni, keresnek egy másikat, akit azonnal fognak hívni, van több szám, mennek végig a vonalas telefonon főleg, és próbálnak egy idős embert találni. Tehát az a kérésem, hogy nem szabad, hogy ilyenek beugornak az emberek. Legyünk kritikusak, legyünk bizalmatlanok, csak el, akár forduljanak a rendőrséghez is azonnal a bizalommal, hogy nézzünk utána, hogy tényleg van-e ilyen, mert azonnal tudjuk ellenőrizni, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nincs ilyen eljárás, és valószínűleg csak csalásról van szó.
2: Továbbra is döbbenet. No, de tovább menve akkor még nem is közlekedés, hanem akkor maradjunk a bűncselekményeknél, bűneseteknél. Gondolom, hogy itt, hogy nyuszimet támadott meg rollerest, az nem annyira jellemző cselekmény, de mi történt felénk az elmúlt
3: hétben? A mi területünkön szerencsére nem gyakori a vérnyú támadás, tehát nem nagyon volt ilyen. Ugyanakkor vadelütés az rengetegszer, tehát korábban is már elmondtuk, hogy a baleseti okoknál nagy részt a vadelütés szokott lenni. Most az elmúlt héten nem volt kevés baleset, tehát 6 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni, egyik sem nyúltámadás miatt volt, inkább a figyelmetlenség volt az oka. A 6 balesetből azt írták a kollégáim nekem, hogy a baleset oka 5-nél figyelmetlenség, és semmi más. Egész egyszerűen személygépkocsik nem adnak meg egymásnak elsőbséget. Volt olyan balesetünk, ahol 4 gépkocsi ütközött egymással. És olyan is volt, amikor 2 tehergépkocsi ütközött egymással. Tehát körültekintőben kéne közlekedni. Ugyanakkor 3 sérült azért volt ezekben a balesetekben, abból azt megint kiemelném, hogy ezen a héten is volt olyan kerékpáros, aki személygépkocsival ütközött és emiatt sérült meg. Ők a legsérülékenyebbek az egyes ilyen eseményeknél, a kerékpárosok, rollerosok, ha már a nyúlnál tartunk, illetve a motorkerékpárosok vagy a elektromos motorkerékpárosok, rájuk nagyon oda kell figyelni, hiszen ők egy-egy ilyen balesetnél nagyon gyorsan meg tudnak sérülni.
2: Életem sem akartam elviccelni a közlekedési balesetek témáját ezzel a nyúllal, de most annyira uralja a közbeszédet. Egyébként valami olyasmi tendenciát láttok, hogy az érezhető, tudható volt, anélkül, hogy rendőr lenne az ember, hogy néhány hónappal vagy héttel ezelőttig, hát hogy is fogalmaznak, mentálisan egy kicsit furán voltunk mi emberek, és borzalmas, tehát hogy sosem látott türelmetlenség volt mindenkin. Teljesen mindegy, hogy milyen okokból látszódik azért valami kis csökkenés, vagy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk, és most már legalább a tavasz miatt.
3: Sajnos én azt mondom, hogy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk. Tehát ez most inkább a tavaszra mondanám, és Azt igen, azt lehet látni, hogy a legtöbbször bránsó agresszióval válaszolunk egy-egy ilyen váratlan helyzetben. Kiemelném azt az eset, amit a múlt hétvégén kellett dolgoznunk benne. Itt egy idős, már 70 éves elmúlt személyről van szó. Szóba elegyedik egy másik vásárlóval az egyik boltba Tegléden. Szót követ, tehát arról volt szó, hogy melyik menne ki a másiknak kosárral. Tehát igazából egy semmiségről beszélünk. Az idős férfi a nála levő gázriasztó fegyverrel megfenyegette ezt a sértettet. Ilyenkor bármi fölmerülhet, nem lehet a hatóságnak tudni azt, hogy az, amit felmutatott az idős férfi a boltban, az micsoda. A kamerafelvételek alapján az lehetett élesztő fegyver, lehet gázriasztó fegyver, lehet bármi, de sikerült ezt a szemét gyorsan a kollégáknak elfogni, és végrehajtottuk a kutatásokat is, a nála levő eszközöket lefoglaltuk, élesztő fegyver nem volt nála. Most vele szembe folyik az eljárás, mivel nagyrészt minden nyolc cselekményt végrehajtottunk az eljárás során, remélhetőleg egy gyorsított eljárásban, akár bíróság állítással is be tudjuk fejezni ezt a nyomozást. Ez azt kell, hogy az ügyészség is úgy lássa, hogy tényleg végrehajtottunk minden nyomozati cselekményt. Szerintem rajtunk is az ügyészség nem fog továbbiakban múlni.
2: Ha már itt álltunk bűnügyek tekintetében, mi a helyzet az elmúlt
3: hét? Egész jónak mondható, tehát egy átlagos hetet zártunk. 31 darab cselekmény volt az elmúlt héten. Ebben volt minden, inkább a bolti lopások, kisebb súlyú lopások. Ugyanakkor azt szeretném kiemelni, hogy az elmúlt hónapokra nyugodtan mondhatom, jellemző volt az, hogy kisebb, tényleg csak kimondottan pár ezer forint értékre elkövetett, de sokszor vandál elkövetési módszere véletlenül, hogy lopások voltak itt a központban, vasútállomás környékén, az iskolákban. Ez jól behatárolhatóan 14 év alatti elkövetői körre volt visszavezethető, olyan gyerekekre, akik a 14. életüket nem töltötték be, ezáltal ilyen vagy olyan bűncselekményekkel kapcsolatban ők nem is vonhatók felelősségre. Ugyanakkor a korábbi rablásai miatt az egyik ilyen 14 év alatti gyermeket sikerült, és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Ő most fogva tartottként van, tehát ő már nem tud elkövetni a cselekményeket. A másik hasonló 14 év alatti elkövetési gyerek, ő pedig el lett helyezve egy távolabbi településen. Sikerült őt is megtalálnunk, hiszen szökésben volt, őt is le tudtuk adni, több mint 100 kilométer van köztünk, és ez látható, hiszen jóval kevesebb ilyen közteleti jellegű bűncselekmény van, kevesebb a gépkocsi borlopás, kevesebb a gépkocsi feltörés, kevesebb a vandál betöréses lopás különböző üzletek sérelmére. Tehát úgy néz ki, hogy végre talán ezt sikerült nagy nehezen megszakítani, viszont ehhez nagyon-nagyon sok munka kellett a kollégáim részéről, mert nem egyszerű a helyzetünk. Egyszerűen a törvény olyan, hogy gyerekkorú elkövetővel szemben nagyon korlátozott lehetőségeink vannak.
2: És ugye arról már többször szó volt, gondolom itt a rádióban is, hogy beviszitek őket valahova egy intézetbe, és gyakorlatilag hamarabb visszaérnek, mint a rendőrök, kis túlzással nyilván sarkítva.
3: Tehát, nem feltétlenül mondom, hogy kis túlzással, mert valóban volt ilyen, míg a kollégáim felvitték az egyik ilyen gyerekkorút a budapesti ehelyezési helyére, és még ők Budapesten még elmentek, és leadtak még különböző dolgokat, mire hazaértek az autóval, a gyerek már végén fönt ült a vonaton, és már ott hajtott végre a lopást. Vagy például a másik gyerek is, aki megszökött, ő is, ahogy megszökött az intézetből, azonnal már lopott magának egy közlekedési eszközt, egy rollert, és már azzal közlekedett. Tehát ők azok a gyerekkorúak, akik semmilyen törvénytisztelő magatartást egyszerűen nem is tudnak tanúsítani.
2: Meglátjuk majd, mi lesz belőlük, bár sejthető a folytatás, de hát ha valami csoda történik, talán ebben reménykedhetünk. Én köszönöm szépen összefoglalódat, és jó munkát, kevés munkát, jövő héten újra beszélünk.
3: Köszönjük szépen.
0: Szervusz,
3: és viszont hallás mindenkinek.
0: Tegléd Rádió 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem a folytatásban is, azonnal szólnak a dalok. Jó rádiózást kívánok!
1: Nope.
4: Didn't think so.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzetel ellátott 3195-ös, az e-mail cím kötmantikukackönyvtárcegléd.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Ceglédi Rádió. Változatos és friss.

0: kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy mivel indul a délutáni misz a következő egy óra osszája. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után itt a 92-tön. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk dalokkal. Egyébként a mikrofonnál Süveges András, de ez azért nem fontos ebben a szűk 60 percben, mert szoktam volt mondani, nem az enyém lesz a főszerep, hanem kollégámé és vendégé, hogy miről van szó. Pontosan hamarosan kiderül, maradjanak velem.
1: FM 92 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: turistát.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádiómat, a téma sport, a riporter pedig Szabó Kristóf.
2: FM 92 Cegléd Rádió.
3: Köszöntöm a Cegléd Rádió FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Lőrinc Viktor, magyar birkózó, de hát ugye a legnagyobb eredmények azok nem csak az, hogy magyar birkózó vagy természetesen, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok is vagy, valamint ötszörös magyar bajnok is, de ezek csak a legjobban csengő eredményeid, Európa bajnoki, világbajnoki bronzérmek. Szerintem annyi eredményed van, hogy egyáltalán te még észben tudod tartani őket?
4: Így azért észben lehet, köszönöm szépen a meghívást, és itt lehetek újra. Azért igen, köszönöm szépen ezt a felsorolást, hála az égnek, még mellett is van még egy-két érem, ez is bronzérmek, úgyhogy a felnőtt mezőnyben 8 érmet tudtam összesen szerezni, de tényleg jó volt így visszahallgatni is.
3: Hát ennek nagyon örülök. Hogy kezdődött el egyébként a karriered? Hogy indult, de mikor derült ki, hogy te birkózol? Ez azt tudom, hogy Cegléden irtózatosan komoly a birkózás, itt azért van elég nagy presztízse múltja a birkózásnak. Hány éves voltál körülbelül, amikor elkezdtél birkózni?
4: Igen, azt azért hozzá kell tenni a dologhoz, hogy nekem nem volt sok választási lehetőségem, mert a bátyám is birkózó volt, és szerintem egy jó pár nőt ismerik is itt Cegléden és az országban is. Őt úgy hívják, hogy Lőrinc Tamás, nem nagyon kell bemutatni itt a környéken, és ő általa kerültem be, ugyebár ő ment birkózni, és hát szerintem a szüleim is praktikus megoldásnak találták azt, és most már meg is értem, hogy miért, mert nekem is van két gyermekem, és hát mind a kettő máshol fog járni edzésre, az külön logisztika a feleségemnek, meg nekem. És hát egyértelmű volt, hogy akkor ne logisztikázzák túl, menjek utána én is a birkózó edzésre. Aztán én 6 évesen kezdtem el a birkózást, igazából egy kicsivel előbb is, aztán az eleje nekem nagyon döcögött. Szóval, hogy én ellenálltam, hogy én nem annyira szeretnék, mert hát azért mégiscsak edzésem vagy, természetesen sokat játszottunk, de hát azért mégis rendszerben a suli után be a kocsiba, vagy biciklivel edzésre. Én egy kicsit ellenálltam, de hála az égnek nagyon jó edzők közé kerültem, Pap Ferenc és Pap Attila személyében, akik az első pillanattól fogva látták bennünk azt a tehetséget, amit ők úgy érezték, hogy nem szabad elengedni. És hát az én szerencsémre pedig a Frici, a Pap Ferenc egy ilyen jó 500 méterre lakott tőlünk, és én amikor éppen nem akartam edzésre menni, akkor azért arra kanyarodott, hogy én merre vagyok, aztán bedobott a kocsiba, és úgy mentem edzésre. Szóval ilyen kis pici noszogatások azért voltak a pályafutásom elején, meg hát nyilván az a bizonyos kamaszkor, az azért rám is nehéz hatással volt. Ellenálltam, de megint csak azt tudom mondani, hogy jó időben voltak a jó edzők mellettem, ezért nagyon fontos az edzőknek a szerepe, mert igenis kellő pillanatban, amikor odaléptek mellém, és szépen elkezdtek terelgetni a helyes útra, akkor az nagyon kellett így visszagondolva, úgyhogy és így maradtam meg így a birkózásba, és onnantól kezdve 20 éves koromtól pedig eldőlt az, hogy itt ebben van a helyem, ebben kell keresnem az én utamat. Itt volt egy ifi EB bronzérem 17 évesen, ami ott már tényleg azt mutatta számomra is, és a szüleink számára is, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és így maradtam meg.
3: Ugye akkor már a tesód szintén már profi, felnőtt birkózó volt, szállította az eredményeket, de gondolom még fiatalabb korotokban is ő, ugye jól tudom, 4 évvel idősebb nálad. Nála azért látszódott, gondolom, hogy tehetséges ő is szint úgy, mint te, úgyhogy nyilván az ő eredményei is motiváltak téged arra, hogy folytasd és csináld ezt a karriert, gondolom. Nagyon érdekes volt így belegondolnom, hogy például két testvér ennyire nagyon sikeres mindkettő, akkor gondolom itt valamelyest egymást is noszogattátok, vagy egymást is segítettétek ezen az úton. Volt azért gondolom egészséges rivalizáció is, de azért nagyon fontos volt, hogy azért egymás mellett voltatok nagyon sokszor, ahogy néztem az eredményeket, például már főleg később, amikor a profi felnőtt mezőnyben voltatok, nagyon sokszor egy versenyen voltatok, ugye más új csoportban persze, ugyanúgy kötött fogásban, de gondolom ez is extra motivációt adott számodra, hogy mondjuk egy világeseményen vagytok, és akkor na, mind a ketten jól kell, hogy szerepeljetek.
4: Ez pontosan így van, és a Tomi nagyon fiatalon nyert felnőtt ebéd 2006-ban. Én akkor voltam 16 éves, és amikor hazajött az EB-ről, hát mint ahogy testvér lévén, én magamnak éreztem az ő sikerét, és én is úgy pózoltam akkor mellettem, mint hogyha én is megnyertem volna a felnőtt EB-t, és ezek mind olyan mozdulatok, meg mozdulatok voltak az egész pályafutásomban, ami hatással voltak rám, mert láttam azt, hogy honnan, hova lehet eljutni, mi azért lokálpatrióták vagyunk, Cegléd-Bercelről származunk, és hát én láttam azt, hogy honnan, hová lehet eljutni, hogy egy vidéki srác is igenis fel tudja magát küzdeni Európa tetejére, és aztán szépen haladt tovább a világ tetejére, és számomra ez nagyon-nagyon ösztönző volt, hogy, és ez szerintem nagyon fontos a mai világban is, hogy a fiatalok, a fiatal tehetségek azt érezzék, hogy ezt nem tudják teljesíteni, meg ez egy ilyen elérhetetlen dolog, elérhető dolog bárki számára, teljesen mindegy, hogy valaki vidéki, falusi, vagy fővárosi, ugyanúgy megvan a lehetősége természetesen adott körülmények között, mert hát az minden nyilvánvaló kell hozzá. És hát aztán jöttek a komolyabb célok kettőnk között, azt azért el kell mondani, hogy soha nem volt rivalizálás a birkózásba. Én merítettem az ő eredményéből, és ő pedig az enyémből. Ez mindig így működött nálunk. De azon kívül mindenben rivalizáltunk, szóval a horgászat, akár egy foci meccs a edzésen, elején bemelegítésen foci meccs volt, akkor én azt szerettem volna, hogy külön csapatban legyek vele, hogy hát meg tudjam verni. De ez a birkózásban ez nem így volt, mert amit említetted is, külön súlycsoportban voltunk, és pont, hogy nagyon nagy ösztönző volt, és nagy támogató erővel bírt egy-egy verseny, hogy valaki nekünk ott volt a családunkból. Nem az volt, hogy ott voltunk egyedül, hanem ő ott volt velem a világversenyen, én is vele, és a nehéz pillanatokban tudtuk egymást segíteni, és hát ez egy külön cél lett utána már nekünk, hogy nyerjünk egy érmet egy azon a világversenyen, egy EB-n, sikerült. Jött a következő, nyerjünk egy azon világbajnokságon érmet, sikerült, és hát nem hiányzott más, mint az olimpia, és hál' az égnek Tokióba ezt is ki tudtuk maxolni, és mind a ketten érmet tudtunk nyerni, és számomra ez egy ilyen nagyon nagy beteljesülés, hogy ez testvérpárként Ceglédről indulva ez nekünk sikerült.
3: Szerintem ott egy fél, ne túlozzunk, szerintem egy egész ország szurkolt neked, hogy te is megszerezd az aranyat. Nem emlékszem pontosan, de talán te vívtál meg később.
4: Igen.
3: Tehát ezért már nagyon nagy, igen. Akkor jól emlékszem, hogy óriási nagy hangulat volt, hogy micsoda eredmény lenne, hogy egy testvérpár mindketten aranyérmesek. Milyen érzés volt az? Nyilvánvalóan ez egy ambivalens érzés ilyenkor, azért ennyivel maradtál le a győzelemről, másodiknak lenni amúgy is kicsit olyan fura érzés, azt szokták mondani, hogy talán egyik legrosszabb, de ugye ott volt, hogy a testvéred viszont olimpiai bajnok volt. Hogy élted meg ezt az egészet ott akkor Tokióban?
4: Igen, ez egy nagyon érdekes utazás volt számomra, számunkra, ugyanis ő Londonban már olimpián ez is érmes volt. Már jóba úgy hozott, hogy éremesélyes, aztán nem sikerült, és végül Tokióba tudtunk dobogurálni mind a ketten, és hát nagyon örültem neki, hogy beteljesült ez a dolog nála, mert ő Európa világbajnok, és hát nagyon-nagyon hiányzott az ő érem kollekciójából az olimpia aranyérem, ami ott sikerült. Nálam egy kicsit valóban, ahogy mondod, az ember úgy megy fel a szőnyegre, hogy nyerni akar. Én is úgy akartam felmenni, hogy olimpia bajnok legyek, és az olimpia bajnokok számomra ők a úgymond a halhatatlanok, és örökké fennmarad a nevük, és hát én is nyilván szerettem volna ezt elérni. De nekem volt előzménye a dolognak, ugyanis én Rióban az olimpián 5. lettem, nagyon picivel lecsúsztam az éremről, és számomra ez a hőn állított olimpiai érem, ez nagyon nagy motiváció volt. Ott a mérkőzés vége előtt fél perccel volt egy kis bírói beavatkozás, ami miatt nem sikerült megszereznem az érmet, és nálam Tokióban ez beteljesült, és pont, hogy egy elégtételt tudtam itt venni, akkor, amikor döntőbe kerültem, és meglett az érem. Szóval, hogy nálam abszolút ez úgy működik ez a dolog, hogy félig tele van a pohár, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy én erre az ezüstéremre is így gondolok. De természetesen, amit mondtam már előtte is, hogy azért úgy mentem fel, hogy olimpiai bajnok legyek, és az lett volna a cél, de összességében is nagyon örülünk neki, hogy ezt az érzést át tudtuk élni, hogy a Tomi nyert, én második lettem, és ott volt egy olyan pillanat, amikor mind a ketten döntősök voltunk, és hát ott álltunk, és néztük ezt az egész, ez valóban megtörténik, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez sikerült elérni mind a kettőnknek.
3: Igen, azért egy második hely is óriási nagy eredmény, sőt egy bronzérem, sőt alapvetően már kvalifikálni egy olimpiára óriási, főleg nagyon egy nehéz. Ilyen mezőnyben, a birkózásban azért egy nagyon sűrű mezőny van, és azért igen. Abból így kitűnni hosszú éveken át, azért ez iszonyatosan nagy.
4: Nehéz.
3: Nagyon nagy feladat, és azért nagyon nagy teljesítés. Utána nem sokkal, ugye 2 évre rá felhagytál a profi karriereddel, és de utána meg rögtön kaptál egy, hanem még nagyobb felelősséget a nyakadban, te lettél ugye a kötött fogás magyar szövetségi kapitánya. Gondolom ez egy nagyon nagy feladat, és talán még több időt és energiát is vesz igénybe most, mint amikor profiként kellett edzened, nem?
4: Ez így van, 21-ben az olimpia után mind a ketten bajtuk a Tomival. Ez volt a pályafutásunk utolsó mérkőzése, neki az olimpia döntés, nekem is.
3: Már 21-ben?
4: Már 21-ben, igen, már.
3: Valahogy én azt láttam, hogy 23-ban, bocsánat.
4: Igen, mert majd mindjárt egy kicsit segítek itt az időben. Mind a ketten abba hagytuk, és tudtuk azt, hogy nem akarunk már tovább menni. Még nekem még lehet lett volna egy-két év, de én azt éreztem, hogy ez a csúcs, és én már akkor már megszerzett a kislányom. Éreztem azt, hogy mindent kiadtam magamból erre az olimpiára, nem tudnék már olyan szintet hozni, amit én szerettem volna. Ezáltal a befejezés mellett döntöttünk, a Tomi elhelyezkedett az akadémián, mint szakmai igazgató, én pedig az U3-as válogatott mellett lettem akkor edző, meg a felnőtteknél edző, így kettőt csináltam egyszerre. Akkor még nem én voltam a szövetségkapitány, Módos Péter, és azzal a válogatottal mentünk egészen el 24-ig az olimpiáig, Párizsig, és a párizsi olimpia után Módos Patit cseréltem a szövetségi poszton, szövetségkapitányi poszton, és 2024 novemberétől én vettem át ezt az irányítást. Megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt eleve számomra, mert ez nálunk úgymond a szakma csúcsa. Szóval, hogy ez a legmagasabb szint, amit el lehet érni, és én nagyon büszke voltam arra, hogy én megkaptam ezt a bizalmat, és én hát szerettem volna teljesíteni, és a kérdésedre a válasz pedig mindegyik más és másba fárasztó. Szóval, amikor sportoló voltam, az a folyamatos megfelelési kényszer, eredménykényszer, és az a rengeteg fizikai meló, ami azzal járt, az nagyon-nagyon kivett. Természetesen ezen a téren is azért ott van, hogy eredményt kell hoznunk, ez a része megvan, viszont fizikailag azért nem olyan megterhelő, mert nincs 9 edzésem a héten, hanem amit csak én csinálok magamnak, és én osztom be az időmet, ez a háti 3-4 edzés, hogy én is azért fit tudjak maradni, mert itt azért 100-130 kilós embereken kell bemutatni fogásokat, és úgy megmutatni neki egy-egy mozdulatot, hát azért a karba kell tartanom magam, hogy ezt meg tudjam csinálni, de valóban ez egy nagy feladat volt, elkezdődött. Ami jó hír, az elmúlt 3 világverseny alapján volt 2 EB meg egy VB, összesen 11 érmet tudtunk szerezni, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtuk érni a kollégáimmal, és hát a cél az pedig, hogy 28-ban az olimpián érmet vagy érmeket tudjunk hazahozni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, addig is van a szerződésem, nem is szeretnék utána tovább menni. Itt most egy kicsit megpihennék, ha lemenne ez a 4 éves ciklus, és akkor természetesen a birkózásra maradni, és akkor utána egy új feladatot belevágni.
3: Kiváló pont, ezeket szerettem viszont még feltenni, de vagy gondolatolvasó, vagy annyira adta magát egyébként. Pont ezt szerettem volna megkérdezni, igen, hogy valószínűleg a olimpiai ciklusig szeretnél első körben maradni, ha mondjuk tényleg nagyon sok jó eredményt hoznátok, tegyük fel, és kérnék, hogy maradj még esetleg még egy ciklusra, akkor sem vállalnád be, vagy az így
4: nagyon-nagyon nehéz, és már kapom ezeket a kérdéseket, ugye nagyon jó kérdezzel, mert azért felmerül ez a dolog, hogy ha nagyon jól sikerül, és nyilván van a másik vége, hogyha nem sikerül. De most vegyük ezt az opciót, hogy nagyon jól sikerül, mert én nagyon optimista állok ezek a dologhoz, akkor sem szeretnék tovább menni, mert én azt éreztem, hogy azért ez egy nagyon húzós, azért 4 évet kell nyomnunk, és rengeteg külföld, rengeteg edzőtábor, központi felkészítésben ez a birkóz válogatott, ami azt jelenti, hogy mi az egy évből mi 8-10 hónapot központi felkészítésbe készülünk, és hát nekem már van 2 gyerkőcöm, akik most 4 és 6 évesek, aztán nyilván meg tudom oldani, de azért minden időmet arra áldozom, amikor itthon vagyok, hogy a családommal tudjak lenni, de én direkt így is terveztem meg, hogy megcsinálom ezt a 4 évet, ebbe beleteszek mindent úgy, hogy sportolóként, és a következő időszakban pedig egy kicsit hátra lépnék. Úgyhogy szeretnék a birkózásban maradni, egy kicsit az utánpótlásba besegíteni, de akár nagyon szívesen a felnőttekhez is, ha bármi tanáccsal vagy olyan jönnék, akkor szívesen segítenék. Fájó szívvel, az biztos, hogy fájó szívvel, mert nagyon jó csapatom van most jelenleg, akik megtesznek mindent a sikerért, de továbbra is azt mondom, hogy ha jól is sikerül, akkor is fájó szívvel, de biztos, hogy fel fogok állni.
3: Milyen feladataid vannak neked szövetségi kapitányként? Azon gondolkoztam, hogy te közvetlenül az edzésekben veszel részt, vagy sokkal inkább az edzők felkészítésében, a kiválasztási folyamatok kezelésében. Mi a te elsődleges feladatod, vagy nagyjából mi a te feladatod, mint szövetségi kapitány? Ez szerintem egy sokakat érdekel.
4: Érdekes, igen, mert mi nagyon speciális a mi munkánk, főleg az enyém. Szóval azt gondolná az ember, hogy mint más sportágokból, amit teljesen az összefogja az edzőket, ellenőrzi az edzéseket, nálunk teljesen más. Szóval én, mint szövetségi kapitány, de én minden nap edzést tartok ugyanúgy. Szóval nálunk nincs meg az, hogy én csak felügyelem őket, én csak kiosztom a munkát, és melyek ellenőrizni. Nem, nálunk ugyanúgy egy szövetségi kapitány ugyanúgy tartja az edzéseket. Az én munkám az, hogy én írom meg az edzéstervet. Természetesen van két kollégám, Cifferszki Ákos és Truel György, akikkel átbeszéljük a szakmai tendőnket az adott időszakra. Én megírom az edzéstervet, és nyilván ott vagyok a mindennapi folyamatokban, mert látnom kell azt, hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, látnom kell az edzéseket, szóval ugyanúgy én is ebbe részt veszek. Ez mellett az a edzőtáborok szervezése, külföldi edzőtáborok szervezése, külföldi kapcsolattartás, az itthoni kapcsolattartás, szóval hogy egy ilyen nagyon speciális és egy ilyen nagyon-nagyon komplex az egész munkám, mert hát azért a versenyzőkkel foglalkozunk is, mi azt tudtuk mondani, hogy mi pedagógusok vagyunk, azért mi azért foglalkozunk azzal a részével is, hogy mert egy versenyzőnek lehet rossz napja. Lehet egy olyan napja neki, amikor esetleg összeveszett otthon a barátnőjével, vagy a szüleivel, vagy bármilyen napja, nekünk ezt tudnunk kell, mert ez mindig befolyásoló tényező, mert ott állunk és látjuk, hogy rossz teljesítmény, annak van oka. És ezt nekünk meg kell határoznunk, hogy azért, mert nagyon fáradt, és csupán nincs más mögötte, vagy pedig olyan lelki tényezők vannak mögötte, amire nekünk reagálnunk kell, mert különben nem fog olyan teljesítményt hozni, és ez így összeáll nekem az én munkámba, hogy ez a napi teendőben például most is folyamatosan három külföldi edzővel vagyok kapcsolatban, három nemzette amerikaival, finnel, bulgárral, mert ők folyamatosan jönnek edzőtáborozni, hozzánk ezt szerveznünk kell. És a szövetséggel karöltve, mivel az ország edzői, más ország edzői hozzám jönnek be, én pedig nyilván küldöm őket a szövetségbe, meg hogyha szakmai részről van szó, akkor velük beszélek. És ez így tölti ki a hétköznapjaimat, az biztosan nagyon színes, arra nem lehet mondani, hogy unalmas a munkám. Nyilván fárasztó és kemény tud lenni egy fontos időszak, főleg most, hogy egy utólapozást kezdtünk meg, ami azt jelenti, hogy lement az Európa-bajnokságunk, hála az évnek jól szerepeltünk, 4 érmet tudtunk szerezni. És ilyenkor nálunk jön egy úgynevezett utóalapozás, egy 4 hetes ciklus. Egy 4 hetes mezociklus, amiben rengeteg erősítés, futás és birkózedzés van. És ezt nyilván meg kell tervezni és koordinálni kell ezt 4 hetet. Úgyhogy jelenleg most az van, amit szeretnek az én versenyzőim, és én másfél hetet fogjuk taposni jövő héten.
3: És a következő nagy cél gondolom a világbajnokság lesz majd most novemberben, október-november környékén. Igen. Arra mikor fogtok elkezdeni készülni?
4: Már most. Ez már az, hogy véget ér nálunk az EB, és ezt nagyon szeretik megint csak a versenyzőim, hogy ott szusszannak egy két és fél hetes pihenőt, és már megnyitjuk már a felkészülést, mert ez már, ami elkezdődött a héten, felkészülés, ez már mind a világbajnokságra készülünk, úgyhogy nálunk ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de a cél az lesz, hogy ott októberben is nagyon jó teljesítményt tudjanak majd nyújtani a srácok.
3: Ilyenkor a selejtezők már lementek, tehát tudjátok, hogy kik fognak menni, vagy itt még változik a keret?
4: Változik, ugyanis az nagyon fontos, hogy akik az EB-n indultak, azért védettséget élveznek, főleg akik jól szerepeltek. De természetesen nekik is vannak válogató versenyek, és 3 válogató versenyük lesz a világbajnokság előtt, ebben lesz hazai, nemzetközi, még egy nemzetközi, és ezáltal áll össze, ugyebár látjuk, hogy ki hogyan teljesít a magyar, illetve a külföldi versenyeken, és aki ebből a legjobban jön ki, az képviselheti Magyarországot a világbajnokságon.
3: Tehát akkor közvetlen nektek is van beleszólásotok, de közvetlen eredmények alapján is.
4: Ez így van, azért nálunk nagyon-nagyon fontos, ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nálunk a szőnyegen dől el. Itt, amit az előbb is említettem, már figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt években valaki hogy teljesített, abban az évben hogy teljesített, de ez nem kizárólagos az, hogy ő induljon mondjuk a világbajnokságon. Neki ugyanúgy a szőnyegen teljesíteni kell az év hátra lévő részében, és mi ezt szoktuk mondani, hogy döntsék el a szőnyegen, mert az a legtisztább, amikor felmegy két versenyző, és ott el tudják dönteni azt, hogy ki a jobb, ezáltal nekünk is könnyebb, de most azért annyiban nehezebb helyzetben vagyunk, és ez az én munkámnak egy szépsége, hogy egy-egy csúcsoportban több jó van. Szóval, hogy nálunk a 77, 87, 130 kiló, 3-4 olyan esélyes versenyző van, aki a világverseny is megállna helyét, csak sajnos nálunk egy indulhat, és hát ők fognak válogatózni a címmel, és azért, akik tudják képviselni Magyarországot.
3: Reméljük, hogy nagyon jó eredményekkel fog zárulni mind a világbajnokság, és majd későbbiekben az olimpia, bár még azelőtt is lesz gondolom világbajnokság, Európa-bajnokság, ez minden évben meg szokott lenni. Itt Cegléden, ugye térjünk egy kicsit Ceglédre, említetted az utánpótlást, van esetleg olyan célod mondjuk, hogy itt lokálisan említetted, hogy lokálpatriótaként apostrofáltad magad, vannak olyan céljaid, hogy itt Cegléden mondjuk esetleg a fiataloknak a sorsát egyengesd vagy karrierjét?
4: Abszolút, tényleg ez mi a Tomival abszolút a szívügyünk, a ceglédi birkózás, és ez így is lesz a jövőben is, ugyanis innen indultunk, mindennek ez a kezdete, és szeretnénk nekik visszaadni minél többet azért, hogy a ceglédi birkózás az minél sikeresebb legyen. Hála az égnek ezt el tudjuk mondani, hogy továbbra is sikeres a Ceglédi klub. Nyilván szeretnénk segíteni többet jövőben, nekem is, ha mondjuk esetleg több időm lesz, és mondjuk véget ér itt a 28-as olimpiával mondjuk a szövetség, akkor igenis abszolút szeretnék én is szerepet vállalni a Ceglédi birkózás életében, mert én azt gondolom, hogy jó az, hogyha tudunk több irányból, több csatornán keresztül segíteni, mert fontos a toborzás, mert hát a fiatalok azokat begyűjteni most a terembe nagyon-nagyon nehéz, teljesen más generáció van, máshogy kell őket megközelíteni, máshogy kell őket megfogni, és hát az pedig nem utolsó sorban pedig nehéz a birkózó élet, ez az úgynevezett fogyasztással, egy nagyon komplex sportág, nagyon összetett, nem elég erősnek lenni, ügyesnek kell lenni, fejbe mentálisan is nagyon jónak kell lenni, szóval, hogy azért nagyon-nagyon nehéz, és nehéz most behúzni a gyerekeket, de hát azon leszünk a jövőben, hogy ezt megtegyük. Nagyon jó edzőink vannak Cegléd, amit említettem már, Pap Ferencet, Papa Cillát, ott van mellettük Kovács Béla, Dömök Péter, idősebb Kovács Béla, szóval, hogy azért megvan az az edzői tím, akiknek a kezei között jó úton vannak a gyerekek.
3: Ráadásul a ti személyetekben olyan példaképeket is tudnak látni, akik meg tudják nekik mutatni a helyes utat, vagy hát nem is feltétlenül a helyes utat, de a sikerhez vezető utat. Ha egyetlen egy pillanatot átélhetnél a karrieredből, az melyik lenne? Ha választanod kéne.
4: Igen, abszolút, ez nagyon-nagyon akarnám mondani, nagyon-nagyon gyorsan mondanám, hogy egyszerű, de nem olyan egyszerű, mert mindegyik más és már nagyon fontos az életem. Most arra gondolunk, akkor nyilván, amikor bejutottam az olimpiai döntőbe, az egy fantasztikus érzés. Azt szoktam mondani az én versenyzőmnek, hogy hát azért nekem átéltem azt, hogy milyen EB-n, VB-n dobogóra állni. Megvan mindegyiknek a maga sikere, amikor elsőnek EB-t nyertem, és szaladhattam a magyar zászlóval. Elképesztően jó pillanat volt, és nem fogom elfelejteni. Amikor VB-n dobogóra álltam, vagy egy hazai világbajnokságon 2013-ban dobogóra tudtam állni a családom, a barátok előtt, az a rengeteg magyar, aki ott szurkolt, most is libabórős vagyok tőle, szóval, hogy megvan mindennek a maga szépsége, maga a szívemben a maga helye, de mégis csak azt tudom mondani, és ezt szoktam az én versenyzőmet így szoktam motiválni, hogy amikor felállsz egy EB dobogóra vagy egy VB dobogóra, és amikor felállsz egy olimpiai dobogóra. Szóval, hogy azt az érzést, azt szorozd meg nyugodtan, hogy körülbelül 10-zel. Szóval, hogy ez a... Úgy szoktam nekik mondani, hogy semmi sem fogható érzés, nem tudod semmivel elérni. Szóval, hogy megvan, amikor a gyerekeim megszülettek, csodálatos érzés, amikor családot alapítottál, vagy a pecába fogok egy 28 kilós halat, szóval, hogy mindegyiknek megvan a kellő maga szépsége, és ennek is megvan. És ezt nem tudod előhozni, csak ezzel. És én ezt szoktam nekik mondani, hogy kergessétek ezt az érzést, mert el tudjátok érni, és ezt újra át akarjátok érni, és mondom, az olimpia az, ami ez 10-szer. Felfokozott érzés, és ott állsz egy olimpiai dobogón, ezért érdemes csinálni, ezért érdemes szenvedni, és ez igaz a többi sportágra is.
3: Reméljük szövetségi kapitányként is meg tudod majd élni, hogy a csapatodban valaki a dobogón legyen. Lőrinc Úgy Viktor, legyen. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és időt tudtál szakítani egy ilyen nagyon sűrű, meg intenzív időszakban. További jó felkészülést és kiváló eredményeket kívánunk.
4: Köszönöm szépen, itt lehet.
2: 92 Rádió.
1: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem a folytatásban is. Jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ezt nézd, milyen nagy.
3: Azta.
2: És milyen szép.
3: Mintha új lenne.
2: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
3: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
5: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban, most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal, május 23-ával szombattal foglalkozok, hallgassanak rám!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged

0: személyesen beiratkozni. Csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
2: Már 30 éve.
1: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel vár.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül,

0: kedves hallgatók, május 23-a szombat van. A mai napon a Dezsők ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Vilmos és Renáta nevű ismerőseiket is. Egyébként a Dezső a latin Desiderius névből származik, mert a kicsinyítő képzés formája a Dezső, jelentése kívánt, óhajtott gyermek. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től a zenével folytatjuk, hamarosan pedig foglalkozok születésnap a zenészek, zenei évfordulókat, tartsanak velem.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapon zenésszel. 1947-ben látta meg a napvilágot Bill Hunt, az Electric Light Orchestra kiváló zenésze. Az ELO a 70-es, 80-as évek világszerte népszerű zenekara volt, Javelin változó felállású, bombasztikus megszólalásáról és változatos stílusú zenéjéről ismert formációja. Egymás után gyártotta az innovatív slágereket és a sikeralbumokat, összesen 50 milliónál is több lemezt eladva. A szimfonikus rocktól a diszkón át a szintetizátoros popzeréig ívelő repertoár legnépszerűbb számait a mai napig játsszák a jobbféle rádiók, például mi is, a Mr. Blue Sky, a Hold On Tight és a Don't Bring Me Down klasszikus, elnyűhetetlen slágerek, még akkor is, ha Magyarországról talán ez kevésbé tűnhet így, tőlük egyébként mindjárt játszom majd a Call in America című dalt. Az együttes 60-as évek meghatározó birminghami zenekara a Move romjain alakult 1970-ben, az egyébként nem kevésbé nagyszerű Move tagjai közül hárman zenéltek tovább ebben a csapatban. A frontember Roy Wood azonban két éve később kilépett, itt csak az énekes gitáros Javelin és a dobos Beth Benon maradt az eredeti felállásból. Hozzájuk csatlakozott aztán a billentyűs Richard Tandy és a basszusgitáros Kelly Grocott. Ők alkották az ELO, az Electric Light Orchestra magját, de számos más zenész is játszott velük. Sokáig állandó csellista és hegedűs tagja is volt a klasszikus zenei hatásokat is felvonultató zenekarnak. Az ELO eleinte progresszív rock zenét játszott, de egyre sodródott a populárisabb hangzás felé, és 1976-ban a New World Records című albumuk már világsiker volt, ezt követték aztán a további sikerlemezek, hagyd ne soroljam fel mindent. A lényeg, hogy ők jönnek itt a 92-tön Bill Hunt tiszteletére, a Call in America pörög már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5 Cegléden, ez a slág.

0: a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünköst hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. Így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél többfelé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-tön.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra szá. A kiváló slágert játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nyárias idő várható. Balogh Zoltán kérte a kegyelmet K. Endrének. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
2: Az időjárásról.
5: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióba!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig visszatérek, újra lapszemlézek majd egy jó ízűt, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központikukackönyvtárcegléd.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Lapszemlével folytatjuk, tehát itt a 92-től a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldal. Kedves hallgatók, tavaly decemberben érkezett a lesújtó hír, ugye, hogy elhunyt az ország egyik kedvenc színésze, Kállói Molnár Péter, rövid lefolyású betegségben hunyt el. A tragédia után özvegye most elárulta, hogyan képes átvészelni a gyász időszakát. Kállói Molnár Péter halála nem csak a rajongókat, de kollégáit is megrendítette, nem is beszélve özvegyéről, aki teljesen összetört a hír hallatán. Lestár Ágnes a TV2 Mokka című műsorában járt, ahol beszámolt jelenlegi állapotáról, illetve bejelentette, hogy júniusban átadják az első Kállói Molnár Péter díjat is. A szerencsés nyertesek nevét még nem fette fel. Nagyon furcsa skizofrénia ez. Egyfelől van az embernek a világban való léte, és akkor nagyon jól vagyok. Másfelől pedig van egy pillanat, amikor az ember becsukja az ajtót otthon, és akkor nyilván nem vagyok jól. Becsukom, és hárman vagyunk négy helyett. Ha kinyitom az ajtót, akkor viszont nagyon jól vagyok, mondta a Mokka stúdiójában. Szó szerint idéztem Lestár Ágnes. Szerencsére nem egyedül vészelte át az elmúlt hónapokat. Kállói Molnár Péter özvegye sokan segítenek neki ebben a pokoli időszakban. Egy nagyon nagy és segítő közösséggel találtam magam szemben. Rajongók, barátok, munkatársak személyében, mint például Venyige Péter, aki mellém állt és vitte a zászlót. Megcsinált egy Kállói Molnár Péter alapítványt, ahol sok barát és ismert ember segít nekünk, árult el a gyászoló feleség. Minden alapítványnak szerintem ugyanaz a célja. Akinek a nevét viseli, annak az emlékét őrizni, és annak az embernek a múltját becsúsztatni a jelenbe és a jövővé tenni. Valahogy örökkévalóvá tenni az embert. Másfelől az is cél, hogy azokat, akik a szakmában úgy vannak jelen, ahogy Péter, azokat az embereket díjazni tudjuk, jegyezte meg Lestár Ágnes. Már az időpont is megvan, hogy mikor kapja meg a két kiemelkedő tehetség a díjat. Június 2-án fogjuk átadni az elismeréseket a két színésznek. Lesz egy nagyon édes este, mivel lemegy először egy teljes sör előadás, illetve lesz egy activity is. Harmadrészt az es fénypontjaként bejelentése kerül, ez a bizonyos Kállói Molnár Péter alapítvány és díjátadás is, emelte ki Kállói Molnár Péter özvegye. Ezzel a témával is foglalkozik részletesebben, tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-ön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldallal. Az ország egyik legnépszerűbb előadója, LL Junior újabb izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. A 2026-os koncert szezonban Sing Vicky lesz a nagyszabású élő produkciók vezető énekesnője. Az előadó szerint a gyémánt hangú énekesnő május 23-án a Siófoki Plázs hivatalos nyitóbuli alkalmával debütál a csapatban, ezt követően pedig több mint 20 koncerttel lép majd színpadra a csapat tagjaként. A közösségi médiában közzétett bejegyzésből sugárzik az öröm és az izgatottság. LL Junior különösen megható szavakkal köszöntötte az új partnerét. Isten hozott a fedélzeten, királylány írta, utalva arra, hogy nem csupán szakmai együttműködésről, hanem egy inspiráló új alkotói kapcsolatról is szó lehet. A rajongókra igazán mozgalmas fesztivál szezon vár. A bejelentés szerint a produkció olyan nagyszabású rendezvényeken lesz látható, mint az EFOT, a Strandfesztivál, a Sopronfest, a Szín vagy a Campus Fesztivál. Emellett kiemelt állomás lesz a Budapest Park és a Gyulai Pálinka Fesztivál. A kommentelők már most hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, sokan dicsérik Vicky hangját és színpadi jelenlétét, lehet is, még mások azt találgatják, milyen új dalokkal és látványelemmel készülhet az idei show. Egy biztos, LL Junior szerint elég eseménydús szezon várható. Maradunk még ennél a portálnál. Meglepő felvétel bukkant fel újra a közösségi oldalakon. A videó egy interjú részletet tartalmaz, melyben a legendás Bújtor István maga meséli el, hogyan győzte meg Bud Spencer arról, hogy az olasz világsztár Piedone filmjeihez hasonlót készítsen itthon is. Sokszor vádoltál Bújtor Istvánt azzal, hogy az ötvös csöpi filmekkel koppintja Bud Spencert, aki nem a magyar hangja volt, ám egy most előkerült felvétel egyértelműen megadja a választ, valójában az olasz pofonosztó ötlete volt, hogy a magyar sztár alkosson meg egy Piedonihoz hasonló karaktert. A napokban posztolt videóban, amely egy a Budapest TV-nek adott korábbi interjú részlete, maga Bújtor István meséli el, hogyan beszélte rá az olasz színész arra a 70-es években, hogy másolja le őt. Rómában forgattunk, a szomszédműteremben forgatott Bud Spencer, és összehoztak vele, hogy én vagyok az ő magyar hangja. Egy nagyon helyes, szimpatikus, kedves ember volt. A büfében leültünk, ő viszkit ivott, én konyakoztam, emlékszem, dumáltunk, hogy milyen jó ezt szinkronizálni, és hogy milyen jó lenne játszani. Ő volt az első, aki megkérdezte, hogy miért nem játszott, miért nem csinálsz egy ilyet, emlékezett vissza az interjúban a 2009-ben elhunyt színész, aki receptet is megkapta Bud Spencertől arra, hogy megalkossa az ő moziaira hasonlító filmjeit. Nem kell hozzá semmi, csak egy jó sztori, nevetés, humor, szép tájak, vér nélküli pofonok, ami nagyon fontos, rajzfilmfigurák verekedjenek, akiken átmegy az úthenger, majd megrázzák magukat és szaladnak tovább utána. Egy kisrác, mert az kell, de a kutyát azt nem forszírozta. Hazajöttem, elkezdtem írogatni, majd megkértem egy írót, de azzal nem vergődtünk zöldágra, és aztán a Pogány Madonnát én szépen úgy, ahogy van, megírtam, mesélte a legendás színész, aki ezután még háromszor a Csak semmi pánik, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című filmekben bújt ötvös csöpi bőrébe. Ezt a beszélgetést egyébként, a nyilatkozatot meg lehet nézni a blik.hu felületen.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
2: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

Lidia kedvenc közös ismerőseivel folytatom hamarosan, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap, tehát pünkösd vasárnap, igazi nyárias idő körvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünköst hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap. Esőre továbbra is minimális az esély. Kedden kitart a napos idő, melyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé élénk, néhol erős lehet, hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez lesz tehát hazánk területén a következő napokban. A következő percekben, órákban pedig továbbra is szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai itt a 92-től.

0: Fiatalok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig, kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető, Süveges András volt. Most folytatjuk dalokkal, jönnek majd műsorvezetők, én meg legközelebb majd hétfőn, akkor ébresztek mindenkit reggel 6-kor, a holnapi nap pedig Becker Betty, május 24-én vasárnap is. Hallgassák a Cegléd Rádiót. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást! Holnap után reggel Tali visz hal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
1: Az időjárásról.
4: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szerelmes lenni. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
1: Az időjárásról.
5: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Rádió 92.5.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg facebookozhatnak is, facebook.com/cegledradio. Ezek az önök lehetőségei, az én lehetőségem meg az, hogy föltegyek egy kérdést, ami már ismerős lehet. Melyik a kedvenc filmje és miért? Még Barbie-val foglalkoztunk ezzel, amikor még két műsorvezetős volt. Ez a műsor hamarosan visszatér majd Barbie természetesen, de most ő anyai örömök előtt áll, vagyis hát benne áll az örömökben éppen, és tulajdonképpen majd valamikor visszatér, de egyelőre én egyedül vagyok önökkel, és már egyedül is földobtam ezt a témát önöknek, ugyanis beszélgettünk már filmekről, de a mai napon lezárjuk ezt a filmes témát, úgyhogy ha még van valakiben olyan film, amit megosztana, és mindenképpen közszemlére tenni a kedvencét, akkor ezt megtehetik. Hadd kezdjek egy vallomással, többen is írták az előző adásban Jim Jarmust és a Szellemkutya című filmet, nos, megnéztem azóta, és tulajdonképpen párom is és én is azt mondtuk, hogy nem volt rossz, de annyira jó sem volt. Ugye a 90-es évek vége felé készült ez a film, kicsit gangsteres, kicsit szamurájos, és hát tulajdonképpen nekünk nem jött át annyira az üzenet, hogy mit is akart pontosan mondani a rendező ezzel a filmmel. Nem volt rossz, de tulajdonképpen én túl sok szerethető dolgot sem találtam benne, amitől azt mondanám, hogy ez a kedvencem. Nem bántani akarom ezzel a kedves hallgatókat, természetesen mindenkinek lehet ilyen kedvence. Nekem a mai filmekhez képest egy kicsit lassú volt az egész, és kevés volt a történés. Megmondom, a mondani való is kimaradt egy picikét. Minden esetre nagyon várom a tippeket, mert azért nem volt felesleges időtöltés ez a film sem, de most megírhatják önök is, meg azok is, akik már eddig megírták a filmjüket, de velük kezdünk nyilván, hiszen rengeteg üzenetünk maradt benne a legutóbbi adásból. Így Nikái is, aki azt írta, hogy Hideghegy szerelemről, szeretetről, kitartásról, az emberi gonoszságról, és benne van a háború is, illetve a Kabaré, egy vészteres korban bohém szerethető figurákkal, humorral megtüzdelve, kitűnő színészekkel, de felsorolhatatlanul sok film van még. Egyébként nyugodtan sorolják fel a kedves hallgatók, én is azt szeretem, hogyha van miről beszélni és van mit felolvasni, úgyhogy nyugodtan, de Gabriella üzenetét is szívesen vettük, aki csak annyit írt, Sörgyári Capriccio. Többször felmerült már ez a film is, biztos, hogy nagyon jó, én még azt hiszem, ha láttam is, akkor nagyon-nagyon régen és már nincsenek róla pontos emlékeim, de ez is olyan, amit szeretnék pótolni mindenképpen. Illona a következő, azt írta, hogy Schulz Paula, annak idején moziban látva sokkolt a film, utána sokáig meg sem bírtam szólalni. Na, az éneket szeretjük, ami tényleg valami olyan katartikus élményt ér az emberben, hogy aztán nem jut szóhoz, vagy ilyesmi. Zorba a görög, ezt már Zsuzsanna írja nekünk, Sörgyári Capriccio, szigorúan ellenőrzött vonatok. Igen, a Sörgyári Capriccio-t az előbb említettük, Zorba a görög, az is egy klasszikus, és a szigorúan ellenőrzött vonatok nekem rémlik valahonnan, de nem tudom megmondani, hogy miért. Viszont körbeértünk, kedves hallgatók, mert itt is van Zimon András üzenete, aki azt írja, hogy Jarmustól bármi. Na hát pont vele kezdtem a Szellemkutya című filmjével, és azt kell, hogy mondjam, kicsit el is vette a kedvemet attól, hogy következő Jim Jarmusch filmet nézzek, de fogok még nézni, de egy picivel később. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy miért szeretik ennyire. Számomra ez még nem derült ki, de benne leszek, vagy rajta leszek. Úgyhogy mindenképpen fogok még tőle filmet nézni egy távoli időben. És ha már távolság, néhány zene múlva térünk vissza, akkor folytatódik a Cegléd hangja a kérdéssel, hogy melyik a kedvenc filmje és miért.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk, második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját. Mi a kedvenc filmje és miért? 0635-925-925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy bezárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazi nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életre valók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nicolette pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy uristenkukacmenny.hu szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben, vonultat föl a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a Halott ember, ami szintén dzsármus, az Éjszaka a földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a finn jelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani, menná, mine menná. Menjünk, hova menjünk, ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával, Eszményi Palota, igaz történet alapján, reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy Felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a Felhőatlaszt. Azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, nevem szem, Big Time, Vámpírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjeivel.

0: Ádám álmai, Szibériai borbély, Császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglid hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért? Tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Love You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy napfényes Toszkána, bolondok aranya és az egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállóiék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, azt sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Lilionfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videómagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerinte mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Most pedig jöjjön, kedves hallgatók, három e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmet? Nem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani. Még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25, vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok, országúton, Star Wars, gyűrűk ura, Matrix, Alien 1-2, Terminátor 1-2 és 4, ponyvaregény eredet, Sicario, Interstellar 7., Kill Bill, Fargo, Nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, Szál a kakuk fészkére, Stalker, Madarak, Harcosok klubja, Chihiro, Leona profi, Harakiri, Közönséges bűnözők, 2001 űrodosszeja, A faun labirintusa, Lesz ez még így se, Gran Torino, Fogságban, a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket más okból szeretem. Talán amit most megemlítenék, az a Lesz ez még így se, Jack Nicholsonnal. Jó sztori, baromi jó párbeszédek, egy mogorva egyedülálló, amúgy mániás depressziós férfi, aki beszól kb. Mindenkinek, még a meleg szomszédnak is, de közben azért segít neki, utálja a kutyákat, de mégis befogad egyet, és rátalál a szerelem is. Szerintem a valóságban is ilyen szarkasztikus, nyers, de egyben jó humorú és szerethető figura lehet az öreg Jack. Kedvenc mondatom a filmből, amikor Helen Hunt kéri, hogy bókoljon neki, és azt mondja, miattad akarok jobb ember lenni, kb. 122-szer láttam. Nagyon szépen köszönjük a véleményt és a hosszú üzeneteket, mindig értékelem, ahogy mondtam. De most vissza az SMS-ekhez, itt van Edith üzenete, bakancslista. A két ember akkor volt ott egymásnak, amikor pont olyanra volt szükségük. A humorban és megrékatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet. Azt írja nekünk Edith, egy másik Edith, hogy Üvegtigris 1-2, illetve... Judit, hogy szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: oda szól a szám, szám, szám.
1: Nevetésekbe költözni ez az élet, na erre pont ráérek.
0: És most is a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrádióban.
4: Nyárias idő várható, összeérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
1: Az időjárásról.
4: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és annak is a második órája, amelyben filmekkel foglalkozunk, nem éppen rádiós kategória, de most mégis ez történik. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Amit nagyon fontos tudni, hogy nem először teszem fel ezt a kérdést, már Barbie-val is beszélgettünk filmes témáról, de mióta egyedül vezetem a műsort, is szóba került a kedvenc film. Viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő van is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, avatár. Ezeket Anna küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok. Szóval az avatárt mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második, harmadik résznek van-e létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot, és egyébként most hirtelen akartam mondani a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg a Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Ceglét hangjában.

Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Ceglét hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635 95 925-ös SMS számra, bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Icarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás, Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó egy generációkon átívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki, rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek, szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is, én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jeleneteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát, köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és

Bluff. Az Eldorádon kívül mindet láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem. Annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás. Most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írta, hogy Drive, Gázt, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök. Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking. Biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe. És a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért? Ez itt a Ceglét hangja, néhány zene múlva jövünk.

0: Írom a feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként küldte el ezt nekünk. A Ceglét hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért. És jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát ebben a blogban, és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az életre valókat küldte, az Anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szimbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy Távol-Afrikától Sörgyári Capriccio, Szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, Életrevalók, stb. Hogy miért? Csak! Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyem. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye, az Ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, A nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, Oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, Pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, A motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm, a filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga, tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az életre valókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falom, az tényleg film. Angyalok városa, a Szívhídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet 0635 92 95-ös. Mi a kedvenc filmje, és miért?
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzserkor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy, ahogy az elsőnél tulajdonképpen a gyerekek is nagyon tudják élvezni, és felnőttek számára is izgalmas tud lenni, hogy mi is zajlik egy tinédzser fejében, és szerintem még lesz folytatása, de hogyha valaki szereti az animációs és vicces kategóriát, akkor ezt mindenképpen ajánlom, tehát Agymanók 1-2. Megyünk tovább az önök üzeneteivel, méghozzá Csordás Hedvig írta nekünk, Bacsó Péter, a tanú mindig aktuális, ez is nagyon igaz. Lucától azt kaptuk, hogy talán a Gran Torinót senki nem mondta még, de egyébként mondták már, viszont én is adom, hogy az nagyon jó film. Napsütötte Toszkána, ezt Ildikótól kaptuk, mindig jókedvre hangol. Ritától Song of the Sea and the Tale of the Prince Kaguya, csodálatos, magas szintű animáció és mély mondani való. Erről hallottam, Toriyama, talán nem vagyok benne biztos, de igen, ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem, ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán tangó, hogy miért, ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O, mert vontatott, arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is ne. Én még nem láttam, a párom most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos, minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson Nagy Kékség, ezt Dórától kaptuk, itt van Kokó üzenete, aki nekem az Ádám Almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme, a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az Idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért, ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életrevalónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a Repülj velemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk, tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film, szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, visszhall!
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias idő várható, összeérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.